Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Rádió egy DJ zenélt Jamina, aki holnap érkezik a Rádió Esztés Dastrand Fesztiválon. Egy órától zenél, majd most egyébként ezekben a percekben Lóczi begipörgeti a kedvenceket. Három órától pedig Pure Beat jön. Az igazi mai slágerek között pedig a Swiss Disco újdonsága Rehab-bel, Sam Feldel, ez a Sleep Tonight, amit már is

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Köztük pedig J-Lo és David Guetta jön, akiről a csapat egy nagyon jó kis videót készített. Meg lehet nézni, hogy a Tomorrowland-en hogyan változott az elmúlt jó néhány évben, mert hogy 2007-től 2026-ig minden évből beraktak róla egy-egy képet, egy rövid videót, és meg lehetett nézni, hogy mind a szedben, mind a kinézetben hogyan változott, szerintem nagyon vagány, és hát komoly belegondolni, hogy mióta ott van. Ez meg a legújabb dala,

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ma pedig egy igazi világsztár jön ide a stúdióba, 6 órától a Live Mixben, élőben zenél Blondie. Hát nem kell felsorolnom, hogy mennyi színpadon állt már a világ különböző pontjai, mennyi nagy slágert csinált, most pedig egy egyórás mixel készül csak a Rádió egy hallgatóknak, ma délután 6 órától 7 óráig. Megéri odafigyelni rá. Én pedig hozom az egyik legnagyobb kedvencet tőle most, az igazi mai slágerek között, Blondie és a Lovers of the Dance Floor.

0: az igazi mai slágerek között a Wonderful Life, amit mindjárt indítok itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Elérkezett a nyaralás időszaka, számtalan dologra érdemes ilyenkor is figyelni, de hogy mit tanácsol a doki, azt maga dr. Nagy Árpád háziorvos belgyógyász tolmácsolja.
3: Mire számolhatunk a nyaralás ideje alatt? Ez általában a meleg, hogyha szerencsénk van, illetve hogyha a világ olyan tájára megyünk, ahol legalább 52 Celsius fok is van naponta, akkor nagyon oda kell figyelnünk mind a napnak a különböző hatásaira. Gondolok itt a megemelkedett ultraibolya sugárzás, a napégésnek az előfordulására. Ugye, ahogy telnek az évek, egyre szélesebb időintervallum, amíg nem javasolják a szakemberek, hogy a napon tartózkodjunk közvetlenül, ez jelenleg a 10 és délután 4 óra között, amikor nem javasolt tartósan, védelem nélkül a napon tartózkodnunk. A melegnél a folyadékbevitelre nagyon figyeljünk oda, ugye ilyenkor akár a verejtékezéssel is jelentős mennyiségű folyadékot veszíthetünk, az izzadsággal együtt különböző ionokat is veszíthetünk, tehát az utánpótlás az nem csak a sima víz, hanem akár egy ásványvíz, akár egy izotóniás oldat is lehet, amit lehet kapni rózsaszintől világos kéken keresztül a citromsárgáig különböző áruházakban. Az alkohol, ami elő szokott fordulni, hogy nem javasolt a csak alkohol bevitel a folyadékpótlásra, ilyenkor például egy fél literes egységnél 2 deciliter vizet érdemes meginni mellé, és akkor a folyadékpótlás is megoldott lesz. Az ételek közül a könnyedebb ételek, a saláták, gyümölcsök az, amik javasoltak nagy melegben, ugye az étvágyunk is csökken, viszont a kalóriabevitelre próbáljunk meg odafigyelni, illetve az energiára, tehát ne csak édesség legyen, hanem azért rost, fehérje, minden legyen, ami ne csak szénhidrát. Igazából a gyümölcs fogyasztása 0-24-ben azaz, ami maximálisan javasolt, csak ha olyan területen vagyunk, akkor először semmiképpen ne csapvízzel mossuk le a gyümölcsöt.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, a Strand Fesztiválon a Rádió Stage-en Pure Beat zenél. Itt a Rádió 1-en pedig én hozom az igazi mai slágereket. Most Lady Gagától!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jöhet egy újdonság? Shakirától a legfrissebb dal, aminek a bevételei egyébként nem őt gazdagítják, hanem egy jótékonysági alapítványt, amiből hátrányos sorsú, nehéz anyagi körülmények között élő gyerekeket támogatnak sportra és oktatásra. Ennek keretében pedig a kolumbiai énekesnő pont Kolumbiában járt, mert hogy oda is egy komolyabb összeg érkezik majd. Ennek a dalnak a jogdíj bevételeiből szerintem ez nagyon menő. És jó a dal is. Shakira érkezik már is a Die Die-ja a picivel fél négy előtt. Itt a Rádió 1-en.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: Magyart a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Legged nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egyet.

bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy köztük pedig a legfrissebbet választottam most Kámráttól, aki többször is járt már Magyarországon, idén is koncertezett, de az mindig elmondja, hogy olyan jól még sose érezte magát ebben az országban, mint a Rádió egy születésnapi fesztiválon, aminek külön örülünk, és egyébként mi is imádtuk. Most tegnap előtt egyébként nem olyan messze tőlünk, Csehországban zenélt. Itt a Rádió egyen pedig a legújabbat hozza, hogy ígértem, Kamrát,

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék, a Balázsék Weekenddel, addig viszont az igazi mai slágerek. Köztük lesz a következő órában Loi, Calvin Harris, Dua Lipa, sőt Alex Kenji is, a kezdésben pedig Taylor Swift jön. Na rá, hogy az aktuális igazi mai slágerrel, az Uplight-tal, mindjárt ezzel folytatom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Súlyos büntetést kockáztat az, aki papucsban vagy mezit láb vezet. Nyáron a nagy melegben sokan hajlamosak strand üzemmódban maradni, ez azonban nem csupán balesetveszélyes, de bizonyos országokban akár kemény bírságot is kaphatunk érte. A papucsban való vezetés során előfordulhat, hogy lecsúszik a lábról a papucs és beszorul a pedálok alá vagy közé. Ez nehezíti az autó irányítását, írja az autosektor.hu. Hozzáteszik, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy a mezitláb vezetés biztosítja a pedálok kezelését, ám azt írják, hogy ez egy téveszme. Mi több, egy padlóféknél akár fájdalmas is lehet, hiszen csupasz talppal az ember kisebb erővel nyomja a pedált, ezzel pedig növekszik a féktávolság, amin adott esetben egy baleset elkerülése is múlhat. Nyaraláskor tehát érdemes odafigyelni, hogy milyen lábbeliben ülünk a volán mögé, ugyanis több országban is bírságjár a nem megfelelő cipőviseletért, vagy adott esetben elveszíthetjük a kártérítésünket is. Spanyolországban például törvény írja elő, hogy tilos papucsban vezetni, 200 eurós büntetés járhat érte, hogyha valakit rajta kapnak. Franciaországban törvény ugyan nem határozza meg a cipőviseletet, ám a rendőrnek jogában áll bírságot kiszabni, hogyha úgy gondolja, hogy a lábbeli befolyásolta a vezetés biztonságát. Az Egyesült Királyságban ugyanez érvényes, itt akár 5800 eurónak megfelelő pénzbírságot és 9 büntetőpontot is kiszabhatnak a felelőtlen sofőrökre. Németországban, illetve Olaszországban sem tér ki a törvény a lábbelire vezetés közben, viszont baleset esetén a biztosító akár a teljes kártérítést is megvonhatja, hogyha úgy éli meg, hogy ilyen jellegű mulasztás történt. Magyarországon sincs hivatalos előírás arra vonatkozóan, hogy milyen lábbelit kell viselni vezetéskor, ám egy 2021-es eset kapcsán a rendőrség hangsúlyozza, hogy a KRESZ szabálya szerint, aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy a személy és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon és ne zavarjon.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most.
1: Rádió
3: E! Indul Magyarország leghosszabb

Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy picivel már 4 óra után. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ebben az órában sem állok meg, hozom a legnagyobb kedvenceket felesleges duma nélkül. Hazai a külföldiek, frissek, nagy kedvencek, lesz itt minden. A kezdésben azért maradjunk a friss vonalon. Loinál, David Puentezzel, az igazi mai sláger a Golden Summer, amit már is indít.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ez pedig egy nagy kedvenc Kukitól, aki ma is nálunk zenél, 5 órától a Live Mixben, 6 órától viszont 7-ig Blondish, egy igazi világsztár, itt a Rádió 1-en, a Live Mix Summer Editionben óriási élmény lesz. Addig pedig, na hogy jönnek az igazi mai slágerek megállás nélkül, most Tóth Abigail Excenter és a Sugar Daddy-vel

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A mai napra bezárt a rádió stage a Strandfesztiválon. Holnap, vagyis hát igazából ma, este 8 órától újra nyitjuk. A diszkós ittel fogunk indítani, aztán Kollár, Pool Max, a Loving Arms, a Stadium Max, Jami Lolo, Lotfi Begé és Jauri zenél majd. És természetesen ma is lesz élő közvetítés. 8-tól évfélig mutatjuk hangban is, hogy mi történik épp a rádió stage-en. Nagy élmény lesz, ennyit mondhatok előre is. És nagy élmény addig is, a sok igazi mai sláger, amit hozok most, például Alex Kenji-től a Bambolé.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Kritikus helyzetben a szombathelyi horgásztó. Szombathelyiek is versenyeznek az országos diákfilm szemlén. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. Köszöntöm Önöket, hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. A tartós aszály miatt kritikus állapotba került a szombathelyi csónakázó tó melletti horgásztó. Az Aranypatakból nem érkezik megfelelő vízpótlás, folyamatosan csökken a vízszint, miközben a víz hőmérséklete egyre magasabb. Ez komoly oxigénhiányt okozhat, veszélyeztetve a tó halállományát. A helyzet enyhítésére a Sporthorgász Egyesületek Vas megyei szövetsége nagy teljesítményű vízforgató és levegőztető berendezést helyezett üzembe. Az áramellátást a Vasiskanzen biztosítja, közösen próbálják megóvni a tó természeti értékeit. Írja a Vaol. Minden eddiginél több, összesen 164 versenyfilmmel rendezik meg augusztus 26 és 30 között Budapesten a 33. országos Kárpát-medencei diákfilm szemlét. A nevezések Budapest mellett többek között Szombathelyről, Debrecenből, Pécsről, Kecskemétről, Kaposvárról, Sopronból, valamint a határon túlról, Csíkszeredából, Szabadkáról, Szászrégenből, Gyulakutáról és Zetelakáról érkeztek. A közönség animációkat, élőszereplős rövidfilmeket és dokumentumfilmeket láthat, amelyek a fiatalokat érintő társadalmi kérdéseket dolgozzák fel. A fesztivál mindennapját szakmai konzultáció zárja, a díjátadót pedig augusztus 30-án rendezik. Behozhatja nyár eleji lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi és júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom, a hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a kedvező folyamatok alapján sikeres utószezonra számítanak.
3: A júniusi és a júliusi időszak az elég változékony volt, amelyet nagyban meghatározott többek között az időjárás, a vendégek fogyasztási szokásainak a változása, amely úgy jelent meg, hogy a vendégek egy bizonyos része sokkal inkább önellátásra rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, hogy ez a 20-a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni.
2: Most pedig nézzünk rá térségünk időjárására. Felhősebb idő valószínű, de azért előbukkanhat a nap. Kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül. A hőmérséklet délután 25 és 33 fok között alakul, ma a hidegfrontra érzékenyek érezhetnek tüneteket, nehezebb lehet a vezetés közbeni figyelem fenntartása, vezessenek óvatosan. Szép hétvégét kívánok, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Elérkezett a nyaralás időszaka, számtalan dologra érdemes ilyenkor is figyelni, de hogy mit tanácsol a doki, azt maga dr. Nagy Árpád háziorvos belgyógyász tolmácsolja.
6: Mire számolhatunk a nyaralás ideje alatt? Ez általában a meleg, hogyha szerencsénk van, illetve hogyha a világ olyan tájára megyünk, ahol legalább 52 Celsius fok is van naponta, akkor nagyon oda kell figyelnünk mind a napnak a különböző hatásaira. Gondolok itt a megemelkedett ultraibolya sugárzás, a napégésnek az előfordulására. Ugye, ahogy telnek az évek, egyre szélesebb időintervallum, amíg nem javasolják a szakemberek, hogy a napon tartózkodjunk közvetlenül, ez jelenleg a 10 és délután 4 óra között, amikor nem javasolt tartósan, védelem nélkül a napon tartózkodnunk. A melegnél a folyadékbevitelre nagyon figyeljünk oda, ugye ilyenkor akár a verejtékezéssel is jelentős mennyiségű folyadékot veszíthetünk, az izzadsággal együtt különböző ionokat is veszíthetünk, tehát az utánpótlás az nem csak a sima víz, hanem akár egy ásványvíz, akár egy izotóniás oldat is lehet, amit lehet kapni rózsaszintől világos kéken keresztül a citromsárgáig különböző áruházakban. Az alkohol, ami elő szokott fordulni, hogy nem javasolta, csak a

0: területen vagyunk, akkor először semmiképpen ne csapvízzel mossuk le a gyümölcsöt.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágermegy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Mert szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 8 perccel, augusztus 22-én a Mennyhértek és a Mérjámok a névnaposok. A legnagyobb kedvencek pedig továbbra is nálunk szólnak, most a Pelikedő.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert sokan kérdezik, hogy Balázsik meddig lesznek Szabin. A jó hír, hogy hétfőn már itt lesznek újra élőben a stúdióban, de azért ma is lehet rájuk számítani, mert hogy 8 órától jön a Balázsik Weekend, addig pedig ilyen nagy kedvenceket indítok, mint ez, David Guetta, Emery, Coil Ray és a Baby Don't Hurt Me a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely továbbra is másodfokú hőségriasztáson érvényben, szóval melegre kell készülni meg. Hát, egy csomó igazi mai slágerre megállás nélkül. Sabrina Carpenter Espresso, a hírek után például ezt indítom. Jó adal. Aki pedig üzenne, SMS, telefon és Viber számú 0620-311-111. Ez a Rádió 1.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Súlyos büntetést kockáztat az, aki papucsban vagy mezit láb vezet. Nyáron a nagy melegben sokan hajlamosak strand üzemmódban maradni, ez azonban nem csupán balesetveszélyes, de bizonyos országokban akár kemény bírságot is kaphatunk érte. A papucsban való vezetés során előfordulhat, hogy lecsúszik a lábról a papucs és beszorul a pedálok alá vagy közé. Ez nehezíti az autó irányítását, írja az autosektor.hu. Hozzáteszik, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy a mezitláb vezetés biztosítja a pedálok kezelését, ám azt írják, hogy ez egy téveszme. Mi több, egy padlóféknél akár fájdalmas is lehet, hiszen csupasz talppal az ember kisebb erővel nyomja a pedált, ezzel pedig növekszik a féktávolság, amin adott esetben egy baleset elkerülése is múlhat. Nyaraláskor tehát érdemes odafigyelni, hogy milyen lábbeliben ülünk a volán mögé, ugyanis több országban is bírságjár a nem megfelelő cipőviseletért, vagy adott esetben elveszíthetjük a kártérítésünket is. Spanyolországban például törvény írja elő, hogy tilos papucsban vezetni, 200 eurós büntetés járhat érte, hogyha valakit rajta kapnak. Franciaországban törvény ugyan nem határozza meg a cipőviseletet, ám a rendőrnek jogában áll bírságot kiszabni, hogyha úgy gondolja, hogy a lábbeli befolyásolta a vezetés biztonságát. Az Egyesült Királyságban ugyanez érvényes, itt akár 5800 eurónak megfelelő pénzbírságot és 9 büntetőpontot is kiszabhatnak a felelőtlen sofőrökre. Németországban, illetve Olaszországban sem tér ki a törvény a lábbelire vezetés közben, viszont baleset esetén a biztosító akár a teljes kártérítést is megvonhatja, hogyha úgy téli meg, hogy ilyen jellegű mulasztás történt. Magyarországon sincs hivatalos előírás arra vonatkozóan, hogy milyen lábbelit kell viselni vezetéskor, ám egy 2021-es eset kapcsán a rendőrség hangsúlyozza, hogy a KRESZ szabálya szerint, aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy a személy és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon és ne zavarjon.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik!

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és természetesen mára is készülünk valami nagyon extrával. Szinte pontosan 12 óra múlva, amikor itt ebben a stúdióban Blondish áll majd a lemezjátszók mögé, és élőben kever a live mixben egy teljes órát a Rádió 1 hallgatóknak. Egy igazi világsztár tehát ma itt a Rádió 1 stúdióban, addig pedig az igazi mai slágerek megállás nélkül a Swiss Disco a folytatásban, Rehabbel, Sam Felder, ez a Sleep Tonight, amit indítok.

vagy, bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió1.hu.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Helyi kulturális percek.
2: Szombathely legfontosabb kulturális híreit Sós Katától hallják. Különleges tárlat nyílt a zarkaházi szilikastélyban, a nagykörösi rívai gyűjtemény több mint 100 év vasi képzőművészetéből válogat. A kiállításon 12 vasvármegyei alkotó 53 műve látható, köztük a 20. századi és a kortárs képzőművészet jeles képviselőinek munkái. A művek eddig egy nagykörösi magángyűjteményben kaptak helyet, most azonban hazatértek Szombathelyre. A megnyitón Tóth Kálmán képviselő köszöntötte a vendégeket, majd Horváth Csoma polgármester beszélt a gyűjtés értékéről. A tárlatot Tóth Csaba festőművész nyitotta meg, tájékoztatotta VAOL. Folyamatosan karbantartják a vasi skanzen zsupfedeles épületeit. A munkát Szecsődi András végzi. Az egy éve a múzeumfaluban főállásban dolgozó népi iparművész a hagyományos technikáinak egyik legavatottabb ismerője. A rosszalmából készült tetők javítása mellett a szükséges cseréket is elvégzik a szakemberek. A munkát nehezíti, hogy egyre nehezebb megfelelő minőségű alapanyaghoz jutni. A következő nagy feladat a szlovén ház tetőjének teljes cseréje lesz, amelyet a tervek szerint újra zsuppal fednek le, tájékoztat a szombathelyi televízió. Megnyílt az Óriások a fűszálak között című időszaki kiállítás az Apát István falvi ökoturisztikai információs centrumban. A Patkó stúdió tárlata 58 állatfajt mutat be különleges, felnagyított és rendkívül részletgazdag makettek segítségével. A látogatók egészen közelről fedezhetik fel a környezetünkben élő apró állatok világát. A kiállítás egyik különlegessége egy életnagyságúnál jóval nagyobb, egyméteres erdei vörös hangya makett. A tárlat augusztus 28-ig ingyenesen látogatható az őrségben, adta hírül az ökoturisztikai központ. Meghirdették a Szél Kálmán ösztöndíj pályázatot Szent Gotthárdon. A helyi diákokat szeretnék támogatni, azokat a 11, 12 és 13. évfolyamos középiskolai tanulókat, akik kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkeznek, vagy kimagasló eredményt értek el valamely tanulmányi, művészeti vagy sport és egyéb területen. Új tárlat nyílt a Szombathelyi Schmidt Múzeumban, számolt be az intézmény a közösségi oldalán. A látogatókat a piactól a spájzon, konyhán át a megterített polgári étkezőasztalig kalauzolja, a terítéken a polgári étkezés kultúra a 19.-20. században tárlata. A Schmidt Múzeum új kiállítása nem csupán az étkezésről szól, az odafigyelésről, a lelassulásról, a kultúrát beszélgetésekről és egy társadalmi státuszról. A tárlat 2027. január 31-ig látogatható. Ezek voltak Szombathely és környéke legfontosabb kulturális hírei. További jó időtöltést, a híreket Sós Katától hallották.
1: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Hamarosan kezdődik a Zala-Szentiváni delta vágány építése. Vasi festők remekei érkeztek Szombathelyre. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda gyermekkórház. Köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Hamarosan megkezdődik az Zala-Szentiváni delta vágány és az új vasúti megálló építése. A beruházásnak köszönhetően közvetlen vasúti kapcsolat jön létre Szombathely és Zalaegerszeg között 2028-tól. Megszűnik a Zala-Szentiváni irányváltás, így csökken a menetidő és hatékonyabbá válik a személy- és teherszállítás is. Szentiván völgy néven új megállóhely épül, amely közelebb lesz Zala-Szentiván központjához. A beruházás a Balti Adria árufuvarozási folyosó nemzetközi forgalmát is gyorsíthatja. A beruházás 12 milliárd forint Európai Uniós és hazai forrásból készül el. Különleges tárlat nyílt a zarkaházi szilikastélyban. A nagykörösi rívai gyűjtemény több mint 100 év vasi képzőművészetéből válogat. A kiállításon 12 vasvármegyei alkotó 53 műve látható, köztük a 20. századi és a kortárs képzőművészet jeles képviselőinek munkái. A művek eddig egy nagykörösi magángyűjteményben kaptak helyet, most azonban hazatértek Szombathelyre. A megnyitón Tóth Kálmán képviselő köszöntötte a vendégeket, majd Horváth Csoma alpolgár mester beszélt a gyűjtés értékéről. A tárlatot Tóth Csaba festőművész nyitotta meg, tájékoztatott a VAOL. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda gyermekkórház a súlyosan égéssérült gyermekek gyógyításához. A korábbi 24 éves berendezés végleg elromlott, egy új eszköz pedig 36 millió forintba kerül. Tamásné Besen Óra, a kórház főigazgató helyettese rádiónknak elmondta, a beszerzéshez most támogatókat keresnek.
3: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki nagy testfelületet érintő súlyos égési sérülést szenved, olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az őtérő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Tehát az ágy meghibásodott, 24 év után használhatatlanná vált, amelyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet, és ezt a 36 millió forintot elő kell teremtenünk.
2: Most pedig nézzünk rá időjárásunkra. Felhősebb idő valószínű, de azért előbukkanhat a nap. Kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül. A hőmérséklet délután 25 és 33 fok között alakul, ma a hidegfrontra érzékenyek érezhetnek tüneteket, nehezebb lehet a vezetés közbeni figyelem fenntartása, vezessenek óvatosan. Szép hétvégét kívánok, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy. Szép reggelt, jó hétvégét, jó hosszú hétvégét. Hát szombat van, de már két napja hétvége is. Még a mai és a holnapi nap is a pihenésről, meg az igazi mai slágerekről szól. Hello mindenkinek, és szép reggelt a mikrofonnál, Király Tamás. A legnagyobb kedvenceket hozom ebben az órában is. Most például Szigalától a Riptide-ot, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Ez a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

ez a Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy, ők pedig a Rádió Egy DJ, a Stadium X, akikkel ma este bulizhatunk a Strandfesztiválon a Rádió Egy stage-en, mert hogy ott lesznek, és egészen pontosan éjféltől zenélnek majd a színpadot egyébként, természetesen este 8 órától ma is közvetítjük, és természetesen jönnek továbbra is az igazi mai slágerek, most a legújabbat választottam Shakirától, ez a Die Die itt a Rádió Egyen. Szép reggelt!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megújulnak a Vasiskanzen zsupfeteles házai, már telefonon is toboroznak véradókat, nyáron sem pihentek az Árendatekból versenyzői. Üdvözlöm Önöket, Sós Kata vagyok. Folyamatosan karbantartják a Vasiskanzen zsupfedeles épületeit. A munkát Szecsődi András végzi. Az egy éve a múzeumfaluban főállásban dolgozó népi iparművész a hagyományos technikáinak egyik legavatottabb ismerője. A rosszalmából készült tetők javítása mellett a szükséges cseréket is elvégzik a szakemberek. A munkát nehezíti, hogy egyre nehezebb megfelelő minőségű alapanyaghoz jutni. A következő nagy feladat a szlovénház tetőjének teljes cseréje lesz, amelyet a tervek szerint újra zsuppal fednek le, tájékoztat a Szombathelyi Televízió. Már telefonon is toboroznak véradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. A kezdeményezésre azért van szükség, mert nyáron rendszerint visszaesik a véradók száma, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 donorra van szükség, mondta rádiónknak Tordai Attila, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, a Vöröskereszt szervezésében. Tudjunk telefonon megszólítani donorokat. Ennek érdekében az OVS a saját adatbázisából régiókra, földrajzi szempontokra és a korábbi véradási aktivitásra, nemre és egyéb vércsoportra való tekintettel speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
1: Nyáron is folyamatosan versenyeztek az Árendatekból szombathelyi sportolói. Hazai és nemzetközi tornákon is bizonyítottak, az országos bajnokság záró fordulójában pedig a válogatott kerettagságért küzdöttek. Különösen sikeres szezont zárt Weiss Kinga, aki az U19-es női egyéni kategóriában mindhárom bajnoki fordulót megnyerte, de a női, valamint vegyes párosban is eredményes volt. A sportoló így biztos Európa bajnoki résztvevő, az utánpótlásban Szajf Krisztián is nagyot fejlődött, egy nemzetközi versenyen bronzérmet szerzett. Most pedig nézzünk rá térségünk időjárására. Felhősebb idő valószínű, de azért előbukkanhat a nap. Kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül. A hőmérséklet délután 25 és 33 fok között alakul, ma a hidegfrontra érzékenyek érezhetnek tüneteket, nehezebb lehet a vezetés közbeni figyelem fenntartása, vezessenek óvatosan. Szép hétvégét kívánok, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Taylor Swift a folytatás, aki nyáron megcsinálta az év lagziát, lehet, hogy az évtizedét, és nemrég azt is nyilatkozta, hogy készen áll a gyerekvállalásra, ami egyébként nagyon menő. Taylor Swift jön, az igazi mai sláger, a Fate of Ophelia itt a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, a következő órában is én hozom a kedvenceket, 8 órától viszont már Balázsik érkeznek a Balázsik Weekenddel, addig viszont olyan nagy kedvencek, mint Alex Kenji és a Bambolé, Sam Feld és a Heart Like Mine, vagy éppen... Martin Garrix a Butterflies-szal a következő zenei órát konkrétan ezzel indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
8: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kritikus helyzetben a szombathelyi horgásztó. Szombathelyiek is versenyeznek az országos diákfilmszemlén. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. Köszöntöm Önöket, hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. A tartós aszály miatt kritikus állapotba került a szombathelyi csónakázó tó melletti horgásztó. Az Aranypatakból nem érkezik megfelelő vízpótlás, folyamatosan csökken a vízszint, miközben a víz hőmérséklete egyre magasabb. Ez komoly oxigénhiányt okozhat, veszélyeztetve a tó halállományát. A helyzet enyhítésére a Sporthorgász Egyesületek Vas megyei szövetsége nagy teljesítményű vízforgató és levegőztető berendezést helyezett üzembe. Az áramellátást a Vasiskanzen biztosítja, közösen próbálják megóvni a tó természeti értékeit. Írja a Vaol. Minden eddiginél több, összesen 164 versenyfilmmel rendezik meg augusztus 26 és 30 között Budapesten a 33. országos Kárpát-medencei diákfilmszemlét. A nevezések Budapest mellett többek között Szombathelyről, Debrecenből, Pécsről, Kecskemétről, Kaposvárról, Sopronból, valamint a határon túlról, Csíkszeredából, Szabadkáról, Szászrégenből, Gyulakutáról és Zetelakáról érkeztek. A közönség animációkat, élőszereplős rövidfilmeket és dokumentumfilmeket láthat, amelyek a fiatalokat érintő társadalmi kérdéseket dolgozzák fel. A fesztivál mindennapját szakmai konzultáció zárja, a díjátadót pedig augusztus 30-án rendezik. Behozhatja nyár eleji lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi és júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom, a hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a kedvező folyamatok alapján sikeres utószezonra számítanak.
2: A júniusi és a júliusi időszak az elég változékony volt, amelyet nagyban meghatározott többek között az időjárás, a vendégek fogyasztási szokásainak a változása, amely úgy jelent meg, hogy a vendégek egy bizonyos része sokkal inkább önellátásra rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, hogy ez a 20-a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni.
1: Most pedig nézzünk rá térségünk időjárására. Felhősebb idő valószínű, de azért előbukkanhat a nap. Kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül. A hőmérséklet délután 25 és 33 fok között alakul, ma a hidegfrontra érzékenyek érezhetnek tüneteket, nehezebb lehet a vezetés közbeni figyelem fenntartása, vezessenek óvatosan. Szép hétvégét kívánok, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágerme.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt mindenkinek, aki csak most ébredt, azoknak különösen. Akik viszont már itt vannak egy ideje, azok tudják, hogy a legnagyobb kedvencek szólnak, és ezt a tempót, ezt a stílust tartjuk is továbbra is. Nem sokára hozom Alex Kenjit és Bibi Rexát is. Most viszont két óval folytatom az igazi mai slágerek között a Thunder Lights Off. Jó kis lenne

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Jó, ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely mi pedig továbbra is még fesztivál üzemmódban augusztus 22-én, de hát azért ki kell pörgetni ezt a nyarat, és hát ami azt illeti, mi ki is pörgetjük, ezen a héten ugye a Strandfesztiválon, jövő héten pedig a Szegedi Ifjúsági Napokon dupla helyszínnel készítjük, várunk mindenkit, persze egy délutáni meg egy esti helyszínük. Nagyon vagány lesz. Addig pedig jönnek az igazi mai slágerek, a nyári kedvencek, most Alex Kencsitől a Bumbolli, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111. Ez a Rádió 1.

So even if you know.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Hamarosan kezdődik az alaszentiváni delta vágány építése. Vasi festők remekei érkeztek Szombathelyre. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda gyermekkórház. Köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Hamarosan megkezdődik az alaszentiváni delta vágány és az új vasúti megálló építése. A beruházásnak köszönhetően közvetlen vasúti kapcsolat jön létre Szombathely és Zalaegerszeg között 2028-tól. Megszűnik az alaszentiváni irányváltás, így csökken a menetidő és hatékonyabbá válik a személy- és teherszállítás is. Szentiván völgy néven új megállóhely épül, amely közelebb lesz Zalaszentiván központjához. A beruházás a Balti Adria árufuvarozási folyó a nemzetközi forgalmát is gyorsíthatja. A beruházás 12 milliárd forint Európai Uniós és hazai forrásból készül el. Különleges tárlat nyílt a Zarkaházi Szili kastélyban. A nagykörösi rívai gyűjtemény több mint 100 év vasi képzőművészetéből válogat. A kiállításon 12 vasvármegyei alkotó 53 műve látható, köztük a 20. századi és a kortárs képzőművészet jeles képviselőinek munkái. A művek eddig egy nagykörösi magángyűjteményben kaptak helyet, most azonban hazatértek Szombathelyre. A megnyitón Tóth Kálmán képviselő köszöntötte a vendégeket, majd Horváth Csoma alpolgár mester beszélt a gyűjtés értékéről. A tárlatot Tóth Csaba festőművész nyitotta meg, tájékoztatott a VAHOL. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda gyermekkórház a súlyosan égés sérült gyermekek gyógyításához. A korábbi 24 éves berendezés végleg elromlott, egy új eszköz pedig 36 millió forintba kerül. Tamásné Besen Óra, a kórház főigazgató helyettese rádiónknak elmondta, a beszerzéshez most támogatókat keresnek.
2: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki nagy testfelületet érintő súlyos égési sérülést szenved. Olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az őt érő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Ez az ágy meghibásodott, 24 év után használhatatlanná vált, amelyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet, és ezt a 36 millió forintot elő kell teremtenünk.
1: Most pedig nézzünk rá időjárásunkra. Felhősebb idő valószínű, de azért előbukkanhat a nap. Kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet délután 25 és 33 fok között alakul. Ma a hidegfrontra érzékenyek érezhetnek tüneteket. Nehezebb lehet a vezetés közbeni figyelem fenntartása. Vezessenek óvatosan. Szép hétvégét kívánok. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és hoztam egy programtippet, amivel segíteni is tudunk, mert hogy az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vércsepp a Vérellátásért Alapítvány a mai napon, augusztus 22-én országos véradó napot tart. Ehhez kapcsolódóan pedig országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat. A legtöbb helyszínen 8 és 12 óra között van lehetőség a véradásra, de a radio1.hu-n írunk még további részleteket, és megtalálható a pontos helyszínek listája. Ha tudunk, akkor segítsünk. Én meg Lady Gagát hozom már is.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Este 6 órától Blondie és egy igazi világsztár a Live Mixben élőben a rádió egy stúdiójában. Nagyon vagány lesz, addig pedig egymás után jönnek az igazi mai slágerek. Most Derieki, Katy Perry, Snow és akkor Kálmán, 8-tól pedig Balázsék a Balázsék Weekenddel. Király Tamást hallottátok. További jó hétvégét mindenki.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
2: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
0: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2.990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj, és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
4: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
5: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
4: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
6: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
7: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
9: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu. Iskolatáska, tornafelszerelés, ceruzák, füzetek, nyárvégi kiárusítások és egy ízletes kávé kellemes környezetben. Ez mind-mind mi vagyunk, a Family Center Szombathely. Keresd minket a Tesco és a Praktiker mellett. Parkolj ingyen, itt van minden.
10: Műanyag nyílászáró közvetlenül a gyártótól. Keletablak. Őrizzük meg együtt otthon a melegét. keletablak.hu.
7: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
11: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
7: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak.
0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Megújulnak a Vasiskanzen zsupfeteles házai, már telefonon is toboroznak véradókat, nyáron sem pihentek az Árendatekból versenyzői. Üdvözlöm Önöket, Sós Kata vagyok. Folyamatosan karbantartják a Vasiskanzen zsupfedeles épületeit. A munkát Szecsődi András végzi. Az egy éve a múzeumfaluban főállásban dolgozó népi iparművész a hagyományos technikáinak egyik legavatottabb ismerője. A rosszalmából készült tetők javítása mellett a szükséges cseréket is elvégzik a szakemberek. A munkát nehezíti, hogy egyre nehezebb megfelelő minőségű alapanyaghoz jutni. A következő nagy feladat a szlovénház tetőjének teljes cseréje lesz, amelyet a tervek szerint újra zsuppal fetnek le, tájékoztat a szombathelyi televízió. Már telefonon is toboroznak víradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. A kezdeményezésre azért van szükség, mert nyáron rendszerint visszaesik a víradók száma, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 donorra van szükség, mondta rádiónknak Tordai Attila, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
3: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, a Vöröskereszt szervezésében. Tudjunk telefonon megszólítani donorokat. Ennek érdekében az OVS a saját adatbázisából régiókra, földrajzi szempontokra és a korábbi véradási aktivitásra, nemre és egyéb vércsoportra való tekintettel speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége. Célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
2: Nyáron is folyamatosan versenyeztek az Árendatekból szombathelyi sportolói. Hazai és nemzetközi tornákon is bizonyítottak, az országos bajnokság záró fordulójában pedig a válogatott kerettagságért küzdöttek. Különösen sikeres szezont zárt Weiss Kinga, aki az U19-es női egyéni kategóriában mindhárom bajnoki fordulót megnyerte, de a női, valamint vegyes párosban is eredményes volt. A sportoló így biztos Európa-bajnoki résztvevő, az utánpótlásban Szajf Krisztián is nagyon fejlődött, egy nemzetközi versenyen bronzérmet szerzett. Most pedig nézzünk rá térségünk időjárására. Felhősebb idő valószínű, de azért előbukkanhat a nap. Kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül. A hőmérséklet délután 25 és 33 fok között alakul, ma a hidegfrontra érzékenyek érezhetnek tüneteket, nehezebb lehet a vezetés közbeni figyelem fenntartása, vezessenek óvatosan. Szép hétvégét kívánok, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
4: Hát ezt mindannyian tudjuk, hogy én egy önfeláldozó típus vagyok.
5: Mi hívhatjuk így is, igen. Igen, igen, mondhatjuk ezt.
6: Más kultúrkörben ezt nem így hívják.
4: Ezt úgy hívják, hogy Balek.
5: Igen.
4: Az elmúlt 20 évben egyébként én nagyon sokat fejlődtem ilyen tekintetben, tehát hogy most már nem minden esetben, most már nem minden esetben helyezem mások érdekeit a magam elé, meg most már hajlandó vagyok a saját érdekeimben konfrontálódni is egyesekkel, de az kétségtelen, hogyha mondjuk elesett embert látok, hogyha valaki segítségre szorul, akkor én vagyok az első, aki mozdul. Ha nem szorul segítségre, akkor is én vagyok. Tehát, hogyha valaki mondjuk egy idős ember megáll az utcán, és úgy megáll egy kicsit pihegni, akkor én rögtön oda lépek, és megkérdezem tőle, hogy jól érzi-e magát, vagy éppen készül elájulni. De hogy én ettől egy picit így jobban érzem magam, vagy jobb embernek érzem magam, a fene tudja.
6: Szoktak feled kiabálni, hogy hagyjon békén!
4: Hagyjon békén!
7: Ne lopja el a pénztárcámat! Ismerem a fajtáját!
4: Egyébként meglepően gyanakvóak az emberek. Tehát nem tudom, hányszor ajánlottam fel már idős embernek, aki vonszolta maga után a csomagját, hogy segítek felvinni, meg elkísérem, sose élnek a lehetőséggel. Na mindegy.
6: Szóval... Vajon miért?
5: Igen.
4: Mentem be hát a férjemhez, ezt nem titok, neki a nekünk a Stefánia úton van egy helyünk, egy sörkert, és hogy leszálltam a buszról, a Stefánia út közepén láttam egy kerekesszékes bácsit, aki ilyen nagyon lassan haladt. Hát rögtön felcsillant a szemem. Hát gurult, igen, gurult. Hajtotta magát. Hajtotta magát, de nagyon-nagyon körülményesen, nagyon nehezen. Úgyhogy így azonnal tele lett a szívem vágyakozással, hogy én akkor ezt az embert most megmentem, és akkor eltolom oda, ahova szeretne.
5: Jézus Mária, már rosszul. Azt figyelj, ez egy amerikai film már konkrétan. Egy Ben Stiller, vagy nem
6: igen,
5: is tudom.
6: Nem akarok sehova menni.
5: Adam Sandler azonnal, tudod.
4: Hogy miért szenvedne szegény
5: igen.
4: ezzel?
5: Miért gurulj el lassan?
6: Megy az idő.
4: És így odaléptem a bácsihoz, és kérdeztem tőle, hogy hát segíthetek-e, hogy hova szeretne eljutni. És akkor nagyon kedves volt a bácsika, elmondta, hogy őt a szomszédja hozza le ilyenkor naponta egyszer egy kicsit így levegőzni, és hogy ő igazából a sarokra szeretne egy kicsit kimenni, mert akkor ő oda úgy kiül, és akkor úgy nézelődik. És úgy tudod, hogy nagyon megvoltam, hogy bácsi, kedves.
5: Kiül a sarokra bácsi. Nézelődni?
4: Igen.
5: Hogy szeretne elmenni
6: hát,
5: nézelődni?
4: Igen. Hát, hogy úgy történjen vele.
5: Meg a Stefánia sok nézelődő nincs, de hogy kiül a sarokra, és számolja
4: neki ez a napi program, hogy a szomszédja kisegíti a szobából, leviszi a

0: Rettenetesen rosszul éreztem magam, mire kiértünk a sarokra, hogy itt van ez a szegény ember, 70-80 éves, elmondta, hogy neki egyébként van két fia is, az egyik külföldön él, a másik az rásenyítja az ajtót, tehát mire elértünk, úgy nagyjából 100.
1: Azt a mindent, ha csak két perc hallgatom azt, hogy ne.
2: És öngyilkos akarok
1: lenni. Megölöm magam.
2: Jó, páros öngyilkosság lesz, veled megyek.
1: Kell együtt ugrunk, kelleteket tologatni itt a Stefánián.
0: 100 métert haladtunk, és nekem már gombóc volt a torkomban, hogy hogy lehet egy ember ennyire szerencsétlen, nyomorult, hogy
1: annyira
0: hogy
1: tudom, mi a vége.
0: Öregségére ilyen körülmények között kell élnie, ilyen szerencsétlenül. És tudod, így toltam el, így a glória, így csillogott így a fejem fölött, toltam
2: ilyenkor
0: el.
2: Ilyenkor kicsit így megmentőbe teszem magad,
0: ha,
2: ugye?
0: Persze.
2: Hűssé válsz.
1: Véletlen kitoltam az útra, és nem vettem észre, hogy jött a troli. Betoltam a troli elé. Könnyei troli pedig idő, százal elcsaptam. Hát most mondjátok meg, hibás vagyok.
0: Nem jobb neki.
1: Nem jobb neki. Azóta halott a bácsit, megöltem. Na is.
0: És itt a pont. Ennyi a sztori.
1: És egy kamasz jobbról agyonütött az öreget. Hát most mit tudtok csinálni? Szerintetek jól döntöttem? Taktyosan bőgtem a szemem, nem láttam, hogy jön a kamasz.
2: De jó, milyen sztori lenne, úristen.
0: Szóval toltam a bácsit. Igen? Szépen lassan, hogy tudjon nézelődni, és hosszasan tudjon beszélgetni. Ez egy ajándék idő neki. És hogy toltam el a Miro előtt, így láttam, így benéztem, tudod, ilyen üdvözölt mosolyjal, hogy mindjárt jövök, és a Miro kezében kettő darab pohár volt, tehát nem tudta úgy eldobni, vagy így letenni, de így láttam, hogy így kinyílik így a szeme. És így valamit így nyílik így a szája, hogy
2: kamasz! Troli!
0: Tehát, hogy valami olyasmi, hogy ne!
1: Hogy ahogy Bor próbálta mondani, hogy ne!
0: Hogy ne!
1: Annyira tudom, mi a vége.
0: Ne. De nem foglalkoztam vele, mert nekem akkor éppen küldetésem volt.
1: Persze, hát te megmentő voltál éppen.
0: Tolnom kellett a bácsit, és kitoltam a sarokig. Eljutottunk odáig, hogy én megadtam neki a telefonszámomat, hogyha esetleg szüksége van arra, hogy valaki bevásároljon neki.
1: Nincs ilyen.
2: Nagyon jó.
1: Nem létezik
2: az összes készpénzedet odaadtad, de
1: várjál. Na hát ez, igen, én nekem is csak egy kérdésem lett volna, hogy mennyi? Igen, jó, értjük, már láttam a sztori felén, igen, értem, mennyi volt az annyi? Várj, mesélj, hogy vezette föl, vagy hogy jött elő a pénz?
0: Nem vezette föl. Illetve hát tulajdonképpen úgy vezette föl, hogy minden nyomorát elmondta nekem, és én éreztem úgy, hogy nekem ezen az emberen segítenem kell.
1: Fura volt, amikor kizárt a kerekesszékből, és áthúzta maga után a kerekesszéket az zebrán.
2: Vissza a helyére, és várta az új bajkot.
1: Beleült, majd beült egy Volvo S60-asba, és elhajtott.
0: Szóval kitoltam a bácsit a sarokra, még ott beszélgettünk egy kicsit, és ott álltam egyik lábamról a másikra, és mondtam, hogy hát ha nem sérteném meg.
1: Akkor ez a 150 ezer forint készpénz, ami éppen nálam van, az tegye!
2: És ne adja vissza!
0: Elővettem a pénztárcámat, és volt benne 10 000 forint készpénz, és akkor ezt így odaadtam. És hogy is mondjam, tehát hogy kicsit azt vártam, hogy a bácsi majd azt mondja, hogy jaj, ne, aranyoskám, ne, hanem így nyúlt érte, és így eltette. De így tulajdonképpen úgy voltam vele, hogy
1: Mohó, de megértjük.
0: Nem is mohó, hanem hogy tulajdonképpen most találkozott először ilyen sztorival, és úgy meg is van lepve, tehát hogy ő ezt így félretette, kedvesen elköszöntünk egymástól. Megyek vissza, tudod.
1: A glóriával, szól, még a fejedet, jó érzés ott van, hogy segítettél.
0: Szól az angyalok kórusa, és igen. Így visszasétáltam. A
2: Mikihez
0: így beültem.
2: 30 centivel.
1: Igen.
0: És így nézett rám, amiről is mondta, hogy könyörgöm, mondd, hogy nem adtál neki.
1: Ne csináld, mert aznap
2: te voltál a...
1: Mert hogy a bácsi legendás a környéken?
0: Igen.
1: Tényleg? Annyira te vagy. Te voltál aznap a negyedik valószínűleg.
0: Szóval, hogy mondta, hogy ő egy ilyen visszatérő jelenség ott a környéken, mindenkivel tologatja magát ide-oda.
1: Nagyon van, hogy ekkora forma az öreg. Milyen rakkós, érted?
2: És akit tud, le is vesz.
0: Hogy jól ismerik már, mert hogy egy időben volt olyan, hogy mondjuk így... Például bement ilyen vendéglátóipari egységekhez, és akkor ott előadta az édesbús történetét. Sokan megsajnálták, akkor meghívták erre,
2: kis
0: arra.
2: Kis fröcs, nagy fröcs.
0: Aztán híre ment a bácsinak, de hogy vannak, hát vannak még olyan balekok, mint én, akik nem ismerik a bácsinak a sztoriát. Úgyhogy, hát az elején nem mertem bevallani a Mikinek, hogy
1: engem is. De tök jól megúsztad, azt hittem adta neki egy 20-as, vagy 50-et, vagy valamit, tudod.
0: Tehát hát egy 10-es.
1: Hát az még az egyébként istenes.
0: Annyi volt az összkészpénzes.
2: Ja, de ha van nála, odaadja.
1: De ha van nála egy 20-as, odaadod?
0: Hát lehet.
1: Valószínűleg odaadod.
2: Nem lehet, Judi, nem lehetne, az úgy biztos.
1: Biztos, hogy odaadod.
0: Hát persze. Odaadom, igen.
1: De egyébként a bácsi tényleg kerekesszékes, vagy nem is, tehát hogy simán beül reggel a liftbe, beül, beleül, gurul kettőt, kiszáll és elmegy. Tehát, hogy ő valóban mozgássérült?
0: Hát nem mozgássérült, mert hogy úgy hajtotta magát, hogy a lábát így előre tette, tudod? Tehát, hogy hajtotta magát a kerékkel is, és kitette a lábát, és
1: még azzal is rá. Még jó látványosabban. A lábába hajtotta magát.
0: Igen, tudod, aki

0: aki nem teljesen mozgássérült, az azért a lábával.
1: Elmondom neked, hogy előbb futja le a 110 gátat, mint te. Tehát ez ebbe ide a rozsdás mögött, hogy úgy száll ki a sarkon a kerekesszékből, hagyja össze, és tényleg ül be valami nagyon durva nyugati járműbe, mint a húzat.
0: Hát most már tudom, és tudod, Miró az sokkal rafkósabb, sokkal dörzsöltebb, mint én. És én mindig rácsodálkozik, hogy én hogy lehetek ekkora pancser, hogy én nem tudom, nekem rajta van a homlokomon ez, hogy gyertek és húzzatok le.
1: Nem tudom, mi van a homlokodon. De valami tényleg van.
2: Vagy nem is biztos, hogy a homlokodon,
1: nem
2: de
1: tudom,
2: valahol
1: hol van. De, hogy,
0: de hogy miért vonzom be mindig Tessék? Ezeket az arcokat?
2: Hát nem vonzod mindig... be, ő mindenkibe bekóstol. Ő mindenkit megpróbál behúzni, csak te be is húzódsz.
1: No, de miért mindig a
2: Juli? Dologba.
1: De miért nem te, miért nem én?
2: Azért, mert téged is megpróbál, csak mi tovább megyünk, mert látjuk, hogy
0: de
2: kamu.
0: Te első... Tehát, hogyha ott áll egy kerekesszékes ember, az út közepén látod, hogy szöszmötől nem halad, akkor te nem lépsz oda azzal, hogy segíthetek, uram?
2: Ha segíthetek, uramig, igen, meg hogyha föl kell tolni a járdára, de nem fogod eltolni, érted, láthatóan.
1: Nem tologatok mozgássérülteket 500 méteren keresztül.
2: Segíteni segítesz egy bizonyos határon belül, de amikor már az jön, ott nekem azonnal bekattan. Amikor elkezdi sorolni, hogy jaj a gyerekeim külföldön, jaj nincs semmi, jaj izé, abban tudod, hogy annak az a vége, egy lelki nyomasztás, hogy ki énekelje a lóvét a zsebedből.
1: Kérdés és... nagyon fontos, hogy nem volt bankkártya terminál, nem volt nála? Tehát, hogy Apple Pay-jel tudtál fizetni? PayPal Revolutot elfogadott a bácsi? Márkát váltott, shilling volt nála? Hogy... Nem, eleve az, hogy tolod 5 percig, full szürel. Hova tolod? Minek?
0: De miért ne tolnám?
1: De miért?
0: Egy idős emberrel az ember nem ül le beszélgetni. Nem. Azt, miért nem?
1: De miért ülnek egy idős emberrel beszélgetni? Vagy idegen idős ember, hol ülök le vele beszélgetni? A zebrán, vagy az út másik oldalán? Miért ülnék le vele beszélgetni?
0: Hát mondjuk, én ha leülök egy idős ember mellé a hetes buszon...
1: Ja jó, mondjuk nem járok hetes busszal, igen. Ritkán ülnek idős bácsik a kocsimban. De leülsz beszélgetni, megszólítod, elkezdesz vele beszélgetni.
0: Nem tudom, én szerintem... Én tudatosan nem kerülöm a szemkontaktust. Tehát, hogy ide,
1: és nem, én azt hiszem, hogy te keresed, Juli. Tehát, hogy te inkább, igen, ahol segíthetek, keresel, odaülsz, beszélsz. Tehát, hogy te házhoz mész kicsit a pofonért.
0: Így van.
1: De
0: így
1: ez nem baj, tehát ez egy típus.
0: És tudjátok, volt bennem az az érzés, hogy kicsit úgy voltam vele, miután a Miró felvilágosított, hogy most így visszamegyek,
1: és
0: számon kérem a bácsit,
1: de akkor
0: hogy én
1: nem
0: lettem. De nem, nem.
1: Holnap megint, másnap megint eltoltam.
0: Elkezdtem mentegetni, hogy biztos nem ismerjük az egész képet, és te vagy rossz indulatú, és igazából neki tényleg szüksége van erre a pénzre, és volt egy ilyen önigazolás, egy ilyen mentegetés, hogy igazából nem én vagyok a hülye, hanem veled van a probléma.
2: Igen, hogy az egész világgal
1: van baj. Hogy még aztán ezt hízsit át is toltad a Miróra,
0: igen,
1: hogy...
0: Igen, hogy ennek az embernek tényleg szüksége volt ez segítségre, és képzeld el, hogy hányan mennek el mellette. És ez az ember valószínűleg nyomorog, és a Miró elkezdett röhögni, hogy nem... Ő egy szélhámos, és váltogatja a helyeit. Van, hogy kimegy a ligetbe, és akkor ott ül, és ott grasszál, és ott tolatja magát. Tehát, hogy ő egy ilyen visszatérő jelenség.
1: Feketőves tarháló, azt írják. Feketőves tarháló. Igen. Ma és minden segítséget kérő kerekesszékes bácsi, de el kell küldeni a fennébe. Igen, elvette a bácsi a 10-est, fölállt, és elfutott. Valószínűleg azért nem találtad volna meg. Hát ez kemény, nem tudom, ezeken olyan gyorsan átlátok valahogy, nem tudom miért. Tehát, hogy így fel sem merül a nem a segítés szándéka, hanem hogy, tehát, hogy tudod, ez nagyon gyorsan kiderül, hogy ez miről szól szerintem. Csak szerintem ilyenkor az ember egója, meg a segíteni vágyása, meg az önmaga egy kicsit nagyobb átétele elhomályosítja a reális érzékelő képességedet. Hogy de jó, én most segítek, és hogy milyen jót teszek, és hogy milyen jó vagyok. Tehát ez
0: én inkább úgy vagyok vele, hogy el tudom képzelni magam hasonló szituációban, amikor én vagyok kiszolgáltatott, én szorulnék rá más ember segítségére, és akkor, ha akkor is elsétálnának mellettem, az egy borzasztó szar.
1: Te idealista vagy, mi realisták vagyunk a Ferivel, mi a bökkenőt keressük azonnal.
2: Mert tehát, a nagy többségben bökkenő
1: mert a nagy többségben bökkenő van. Te meg egy idealista vagy, aki tolod 600 méteren keresztül a Stefánián, végighallgatod a második világháborút az élettörténetét, majd legombolnak rólad pénzt, és valószínűleg még nem hiszel a Mirónak, talán még ha másnap látod, akkor már nem egy 10-es, de még egy 5-öst azért csendben. Még azért odaadsz, hogy jó, a Mirónak nem mondja. És még egy ötöst odaadsz.
0: De biztos, hogy van egy csomó jó szándékú embert, aki ugyanígy
2: aki így
0: él.
2: Aki ugyanígy átvernek, igen.
0: Igen.
2: Van, persze, hát ebből élnek, ha nem lenne, ha senki nem adna.
1: Én szerintem nem így van. Szerintem egy mozgássérült, aki jó szándékú, az nem kéreget. Abban sokkal nagyobb a büszkeség, ez megoldja, azt ne, annak ne adjál, azt ne nézd le, azt ne akart kifizetni. Tehát, hogy pont csántít a sztori nekem. Tehát pont nagyon nagy közhely, hogy mozgássérült és pénzt kérek. Szerintem nem kér pénzt. Tehát, hogy pont nekem azonnal föltűnő, hogy nem
0: hát
1: oké.
0: Egy valódi mozgássérült.
1: Mert nagyon-nagyon elemi ösztönökre hat. Mozgássérült vagyok, levénultam, adjál pénzt, szomorú a történetem, tudom, hogy kamu. Azonnal. Tehát nincs realitása. Mert aki valóban mozgássérült és van egy ilyen története, az ezt egészen máshogy éli meg. És pont azt vallja és gondolja és mondja, hogy igen, velem ez történt, de se kevesebb nem vagyok, se nem szorulok az ilyen típusú segítségre, és nem is fogok tőled pénzt kérni, mert megoldom, mert meg tudom oldani. Érted? Tehát, hogy pont nagyon nem stimmel a sztori. A legközhelyesebb sztori. Mozgássérült, rossz körülmények, és a gyerekeim, és adják. Ajaj, ne. Akkor legyen valami eredetibb. Legyen valami, ami kicsit kell legalább gondolkoznom, amíg átlátok rajta. Nem? Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon...
0: Levegőzni vitték le a bácsit.
2: Persze, igen, és ki vitte le levegőzni?
0: Hát a szomszédja el is mondta. Hát ezért is mondtam neki, hogyha a szomszédja nem tudja levinni, vagy nem tudnak neki bevásárolni, akkor hívjon bizalom.
1: Hát akkor ma keresd meg, menj el, vásárolj meg neki.
0: Én nem tudom, hogy hol lakik, hát csak ott van valahol a környék.
1: Menj a Stefániába, két
2: kerekes alnyiszacsorral. Ha megcsörrem ma a mobilod,
0: akkor kiborítom a szívet.
2: Ennél az is őszintébb érted, hogy alkoholra kell. Vagy mit, hogy Ferrarira gyűjtök. Én azt jobban szeretem.
1: Igen, igen. Igen, és ugye ezzel a hozzáállással tartjuk be ebben a helyzetben, amikor ugye valakinek adsz pénzt, aki kéreget. Ez érdekes helyzet.
0: De koldusnak te is szoktál adni, azt mondtad.
1: Azt is meg tudom mondani, hogy ki az igaz és ki a nem. Azt is látod rajta.
0: Miből tudod?
1: Például, aki ilyen nagyon komoly mozgásszervi problémákkal van, kutyával van, gyerekkel van, az biztos, hogy koldus maffia. Semmit nem adok nekik. Tudom, hogy honnan hozzák őket, miért hozzák őket, hogy állnak ki a szélkámára, kiveszi el tőlük a pénzt, nem. Aki például fedél nélkül tárul, annak igen, mert az benne van egy szervezetben, egy hajléktalan szervezetben, és nekik szívesen, mert ő legalább tesz valamit azért, hogy árulja az újságot, és tudom, hogy igazoltan, mondjuk hajléktalan, úgymond. Szóval, hogy szerintem van különbség. Nagyon nagy különbség van.
0: A kutyával több pénzt keres?
1: A kutya az egy persze. Egyrészt kirakja neki a kutyát, kettő szenvedteted a kutyát, mert pénzt az is tovább szenved. Aki gyerekkel koldul, az a gyereket is csinálja, és én pénzt adok neki, azzal a gyerekkel holnap is kijön. Úgy tudod megszüntetni, ha nem az pénz. Ha senki nem adna pénzt, nem jön neki holnap, és a gyerek megmenekülne. Hát ez a lényeg. Addig jön a gyerekkel, amíg én pénzt adok neki. Én nem azért nem adok pénzt, mert a gyereknek
0: mert
1: nem akarok. Azért nem adok neki pénzt, mert így segítek a gyereknek. Mert ha senki nem ad, akkor nem küldik ki holnap.
3: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom már, hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kritikus helyzetben a szombathelyi horgásztó, szombathelyiek is versenyeznek az országos diákfilmszemlén, behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. Köszöntöm Önöket, hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. A tartós aszály miatt kritikus állapotba került a szombathelyi csónakázó tó melletti horgásztó. Az Aranypatakból nem érkezik megfelelő vízpótlás, folyamatosan csökken a vízszint, miközben a víz hőmérséklete egyre magasabb. Ez komoly oxigénhiányt okozhat, veszélyeztetve a tó halállományát. A helyzet enyhítésére a Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége nagy teljesítményű vízforgató és levegőztető berendezést helyezett üzembe. Az áramellátást a Vasiskanzen biztosítja, közösen próbálják megóvni a tó természeti értékeit. Írja a Vaol. Minden eddiginél több, összesen 164 versenyfilmmel rendezik meg augusztus 26 és 30 között Budapesten a 33. országos Kárpát-medencei diákfilmszemlét. A nevezések Budapest mellett többek között Szombathelyről, Debrecenből, Pécsről, Kecskemétről, Kaposvárról, Sopronból, valamint a határon túlról, Csíkszeredából, Szabadkáról, Szászrégenből, Gyulakutáról és Zetelakáról érkeztek. A közönség animációkat, élő szereplős rövidfilmeket és dokumentumfilmeket láthat, amelyek a fiatalokat érintő társadalmi kérdéseket dolgozzák fel. A fesztivál mindennapját szakmai konzultáció zárja, a díjátadót pedig augusztus 30-án rendezik. Behozhatja nyár eleji lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi és júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom, a hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a kedvező folyamatok alapján sikeres utószezonra számítanak.
2: A júniusi és a júliusi időszak az elég változékony volt, amelyet nagyban meghatározott többek között az időjárás, a vendégek fogyasztási szokásainak a változása, amely úgy jelent meg, hogy a vendégek egy bizonyos része sokkal inkább önellátásra rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, hogy ez a 20-a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni.
1: Most pedig nézzünk rá térségünk időjárására. Felhősebb idő valószínű, de azért előbukkanhat a nap. Kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül. A hőmérséklet délután 25 és 33 fok között alakul, ma a hidegfrontra érzékenyek érezhetnek tüneteket, nehezebb lehet a vezetés közbeni figyelem fenntartása, vezessenek óvatosan. Szép hétvégét kívánok, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
5: Képzeljétek el, voltam strandon többször is.
6: Wow!
7: Azt a minden.
6: Nem barnultál le nagyon.
5: Nem, nagyon, nagyon adok arra, hogy ne barnuljak, mert ilyen nikotinsággal tudok barnulni, és ez nem áll jól nekem.
6: Azt szerintem senki nem áll jól.
7: Az nem, igen, nikotinsárgát, de mi, kensz valami ilyet magadra, vagy miért?
5: Nem tudom, miért történik, ezt szerintem cserben hagytak engem a pigmentjeim, vagy ilyesmi, de hogy amikor lebarnok...
7: De milyen strandon voltál?
5: A Nyíregyházi strandon természetesen.
7: Ne! És de te kimész strandra?
5: Ki hétne? Hogy?
7: Meglepő!
5: Miért? Hát
7: mert azt hittem, hogy ennél mizantrópabb vagy. Tehát, hogy
5: nem, a strandon senki se ismer fel. Ott annyira elvetemülten nézek ki.
6: Miért nem ismer fel?
5: Na, várj, fel is veti a gondolat, hogy ez talán én vagyok, akkor sokkal elhesegeti.
6: Megfejtjük, hogy nézheti.
7: Mi van nála, hogy néz ki, mibe van, és mit visz magával a nyíregyházi strandra.
6: Mi
7: ne is mondjon semmit. Mi az álcaszett? Hogy álcázza magát? Szerintem méteres átmérőjű kalap, nőklapja a hóna alatt.
6: Valami lepetus?
7: Igen, valami hatalmas gyékeny, és egy ilyen hosszú lepelben vonul a strandon. Ez egyébként tényleg meglep. Szóval tényleg egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, csak ilyen egészségesen emberutálóbbnak gondoltalak.
5: Senki nem tarthat vissza a víztől. Önszántamból én sem mennék ide, de a gyerekem muszáj járni, mert ő is hát a vízbe akar lenni, és a tó még nem elég meleg nekem, sajnos. Nem vittem, van ilyen merülőforrós terve.
6: Mert a vizet már értem, amikor benne vagy. Na, de odáig elmenni.
5: De mire gondolsz?
6: Hát a strandon keresztül vonulni.
5: Mert te nem jársz strandra?
6: Strandra? Van egy tavunk.
7: Strandra?
6: Minek nem. Mennék?
7: Meghalnék, be kéne mennem. És most volt a Palanyító. DJ Dominika, csak mondom egyébként.
5: Arra se hívtak.
7: Palanyító. Palanyimáltam, Palanyító. Nagyon nagy.
5: Senki nem írta a kompressziós harisnyát, pedig ez is egy tök jó opció lett volna.
6: Kötelező ellen.
7: Nagyon-nagyon-nagyon jókat küld. küldtek. Nagyon jókat küldtek. Valaki például elküldte, hogy biztos, hogy van nálad a zöld színű felfújható krokodil matrac. Tudod, az a, no. az a nagyon-nagyon
5: van
7: klasszikus.
5: Olyanom, szerintem... Van olyanom, de nem viszem magam a strandra, mert irigyek az emberek.
6: Szerintem flamingó valami. Egy óriási felfújható flamingó valami, amivel bele tudsz feküdni.
5: Az nem így, igen. Az a ribikomp.
6: Ribikomp?
5: Az a ribikomp. Ribikomp, igen. Olyat szoktam Balatonon használni.
7: Igen. Na, jönnek a tippek. Hűtődoboz, hatalmas napszöveg és bokáig érő szoknya, plusz flip-flop papucsa és egy hatalmas magnó. Írja valaki. Tehát, hogy van nálad egy magnó.
5: Amatőr próbálkozás.
7: T-papucs, T-tanga szalma kalap és egy sárga kisé megkopott hűtőtáska. Kalap, bajusz, rántott húsos zsemlet, kezében dobozos sör.
5: Langyos.
6: Alapulnak, mi?
7: Igen.
6: Biztos, hogy van olyan baseball sapkád, írják a hallgatók, ami ventilátor.
7: Júj, de jó, ventilátor van az
5: ember.
6: Vagy ami még jobb, tudod, a két oldalt ilyen sör.
7: Sör.
6: Dobozos igen. sör és szívószál.
7: Crocs gumipapucs, mm-hmm. fabulon naptej a kézben, és fasírozott a zsömle.
5: Ebből egy igaz.
7: A fasírozott a zsömle.
5: Nem, a Crocs.
7: Crocs papucs, jó, de jó, jó, tehát az alsó megvan, maradt egy Crocs papucs, nagyon jó.
5: Még a színét se tudjátok, pedig azért az is jelentősen.
6: A rózsaszín.
5: Befolyás, nem.
6: A zöld.
5: Nem.
7: Igen. Eszter a strandon korán érkezik, hogy senki ne lássa, a vízben csak a fülét mozgatja. Amikor kijön a vízből, tanga bikini, hónaig felhúzva monokinizik, egy koktél a kezében, amely egy 3x3-as napernyő van beleszúrva. Ja, és a naptejet nem keni, hanem megissza.
6: Várjál, a fürdőruha, fürdőruha. Az egy fontos.
7: Szerintem,
6: ruha.
7: Szerintem
6: egybe fürdőruha és leopárdpintás. Azaz! Biztos, hogy leopárdpintás.
5: Imádnám, de nem találtam még meg a megfelelő.
7: Menő outfitje szaggatott szalmakalap, döglégy napszöveg, nyakába műanyag madzagos régi strand pénztárca, csörögnek benne az ötvenesek, egyberikító fürdőruha leper rajta, az hóna alatt címenindás csíkos szatyor. Péter hátul kullog, gyerek a nyakába.
6: Csomagok.
7: Várja, hogy Eszter megtalálja megfelelő helyet, hogy lepakolhassanak. Közben kérdezi, hogy maga úgy gondolja, hogy ez a megfelelő hely nekünk?
5: Péter, egyetértünk?
7: Péter, egyetértünk? Így van.
5: Jaj, annyira, ennyi id- már hónapok óta itt ülök, és ennyit gondol, ezt feltételezitek rólam.
7: Befröccsözve stiröli a prémium kandúrokat, közben férje élet-halál harcot vív a gyerekkel
5: a hullámbedencében.
7: Eszter, ha nem nagyon tud úszni, 2 darab ifa belső van a karjain.
5: Az beépített, az alapból benne van.
7: Igen. Na, mit találtunk el? Tessék, mit találtunk el? Szalmakalap.
5: Jó, nincsen szalmakalap.
7: Crocs papucs.
5: A kalapjaimat mindegyiket megtépázza az élet, úgyhogy mindig vagy elhagyom őket, vagy eltűnnek, vagy a gyerek széttépi, vagy odaadja valakinek, mindegy, nincsenek kalapjaim. Van egy crocs papucsom, ez így van. Általában a zárás előtt másfél órával érkezem, hogy ne érje meg már kimenni, de én azt érezem, hogy megtehetem ezt már ennyi munka után, hogy időarányosan nem ér ennyit, de azért jól fogom érezni magam. Stratégiám van, mert mindig az iskolaszünet kezdetéig járok sok a strandra, amikor már nincs nagyon hideg, de már nyitva van a strand, de nincsenek ki még az iskolások, akik ugye tömegesével tönkreszik a vízminőséget a testükkel, meg a folyadékokkal, amik jönnek belőle.
7: Meg szennyezik a vizet, belepisílnek, sikítoznak, tehát igen. Még nyugi van a strandon, akkor mész.
5: Igen, általában ketten járunk a gyerekkel, nagyon ritkán jön Péter is, mert Péter más időbeosztásban él, mint mi, és hullámbedencézés rengeteg, ilyenkor küzdés az elemekkel, hogy megpróbál bentartani a fürdőruhában a bentartható dolgokat.
6: Elszabadulnak,
7: de néha kitörnek a fürdőruhában.
5: Néha megcsapok vele egy-két embert, akik arra járnak.
7: Egy-két nyugdíjas nénit, aki összekeverte a súlyfürdőt a hullámfürdőre, a homlokon veredőket.
5: Még soha nem lehetem bemenni a súlyfürdőbe. Nem tudom, nekem szabad-e egyáltalán. Amúgy ez egy nagyon nagy misztikum számomra, milyen lehet a súlyfürdő.
7: Igen, mi történik a súlyfürdőben? Ezt még nem fedeztük fel.
5: Igen, ezek van sodrós medence, ahol vesén veretem magam ezzel a sodruárral többszörösen, miközben a gyerekem nevet és húzza a hajamat, én közben pedig sírok befelé. Annyit lehet látni a szülők azt mondani. És közben a gyerekem üvölt velem, hogy menjünk át a másik medencébe. És a legdurább az egészben, hogy van egy fétis a gyerekeknek, egy ilyen rettenetes fétise, a lábmosó medence. És azt látom, hogy mindenki megpróbál kimászni a szélén, hogy tudod, el tudjanak ott oldalogni.
7: Ne kelljen belelépni, igen.
5: Abszolút gusztustalan. És a gyerek meglátja, és azt mondja, hogy ebben csak lábak voltak. Lehet, hogy meg kéne kustoljam.
7: Bele kéne innom. De valahol egy apuka a kulacsát tölti azért belőle. Tehát az ismerjük, hogy milyen a strand etiket és a strand higiénia. Hűtőtáskád van?
5: Nincs hűtőtáskám sajnos.
7: Erről egy csomagot fasírozott a zsömle?
5: Semmi sincs. Nagyon trehány ember vagyok. Oda és ott szoktam enni rossz dolgokat. De nem.
7: De strandon nem igazán tudsz jót tenni.
5: A 30 évvel ezelőtti divat, ez így megrekedt, és ugye lángos van, meg
7: olajban, sült krumpli, sült kolbász, igen. Ezek így megmaradtak.
5: Az, hogy valahogy így elpúlt, amióta nem lakom otthon, nem bírom nagyon megenni ezeket.
6: Hőt kukoricátok van?
5: Májsz?
7: Hozzá kintről. Hozzá kintről.
6: Májszbitte.
5: Van főt kukorica, de azt nem nagyon szokták ott venni. Az nagyon, az nyíregyház, az pénzkidobás.
6: Igen, palacsinta?
5: Van, persze, van. Buborékos gofri. meg jékás.
6: Hello.
7: Akkor ez a klasszik. Te csak a szemét. Csak a szemetet szemét adják nagyon drágán, hogy mérgezd le magad. Ez nagyon
5: csak
7: jó.
5: A szemét. És ott lebegsz a vízben. Azt érzed, hogy már lebegsz. Magadat tönkretetted. Én mindenhol lebegek. Ez egy ilyen feature, beépített. És ja, és akkor nagyon jól úszom, tudjátok róla, mert úszós általános iskolában jártam, úgyhogy...
7: Igen, hangos bemondó van? Van ilyen?
5: Hogy
7: igen?
5: Ne lenne, igen. Jú, de jó! És hiattakások üvöltenek bele, mert tele van a tökük az egésszel.
7: És mi, mit kell, mit mondanak egy hangos bemondóba? Eltűnt kisfiú?
5: Most már ideje hazamenni.
6: Üdjenek haza?
7: Szentidően ide ronda kisfiú várja anyukáját a hullámmedencében.
6: Ne ugorjon seggest anyuka a medencében.
7: De ez még létezik, hogy hangos bemondó a strandon? Megőrülsz.
5: De ez olyan, hogy Nyíregyháza három fürdő van összekapcsolva ilyen fürdőkomplexumnak, és van egy, a személyes kedvencem, a termálos rész, ahol kinti medence van, nagy termál, és annak van koktélbárja. És ott van a fickó, mint az amerikai filmekben, és töményeznek, söröznek, koktéloznak az emberek.
6: Úgy, hogy ülsz a vízben közben.
5: Igen, ülsz a vízben közben, és tudod, teljesen meg van a csapva a meleg víztől, és akkor megy a mulatozás, és ott nézik az EB-t.
7: Jó, de jó, de azt adom egyébként. Körmöt szoktál vágni a medence szélén? Körmöt. Ha már fölpuhult, nem mondta, hogy egy tyúk szemet nem kapsz ki ott.
6: Nyomkodás.
5: Az nagyon nehéz, amikor látod, hogy ott üveld a felpuhult férjed, és azt mondod, mi az ott? Mi az valami olyasmi, amit meg lehetne most, hogy csak egy kicsit, ugye, körülbelül, csak nem. Csak
7: úgy, olyan nagy felpuhult ez a kelés ott a meleg vízbe a hátán, ki lehetne nyomkodni.
5: Viszont akkor meglátsz valaki más, tudod így magát, de most a Feri csinálni, ezt így. Látod, ez amikor így keresed. Figyelj.
7: Mi lehet ott a vízben? Mi lehet ott a víz alján?
6: Csak szűrik.
7: Csoda, hogy ott nem szedsz össze minden nap valamit.
5: A termában nem lehet szerintem.
7: A termában valószínűleg, a termában nem, mert az ugye ez egy folyamatosan...
5: Nem.
6: Hát abba pont nem látszik a termába, hát, de... odaengedsz mindent, amit máshol nem mersz.
5: Mi az, hogy mindent odaengedsz?
6: Képzeld már el azokat az embereket, akik ott ülnek egész nap a termálmedence bárszékén, derékig vízben.
5: Nincs, de bárszék,
6: és iszna, na, és isszák a kis izéket, gyorsítókat. Szerinted kimegy pisilni? Elárulom. Nem.
7: Biztos,
5: elmondom,
7: hogy nem.
5: Hogy ki szoktak menni pisilni a kerítéshez, és a másik, hogy ott szoktak cigizni. Nem, nem szoktak, csak viccelek. Halló, polgármester úr? Na, szóval az egyik, hogy szerintem amúgy én azt vettem észre, hogy azok a belepisilősek, akiről a legkevésbé feltételeznéd. Nem a hangos részegek, lehet, hogy ponton már nem tudnak tenni róla, de hogy nem ők az alattomos vizeletbetyárok, hanem az ilyen kedvesnek kinéző, akik ilyen kedvesnek, jól szituált emberek, akiről nem feltételeznéd. Látod rajta, hogy tudod, olyan rendezett a külseje, de azért nem megy ki a vízből. Hosszasan bírja. És nem hiszem, hogy a hújagja miatt van, a kapacitása miatt.
7: Mennyien vannak a nyíregyházi strandon sokan? Tehát törölköző harc
5: kevesen.
7: Megy? Kevesen
5: nem,
7: voltak?
5: Nagyon kevesen.
7: Árnyékba elvonultok? Szélén ültök?
5: Igen, mert ki kell menni azokból a medencékbe, amik távolabb vannak, és nagyon fázol, míg odaérsz. Én ebben hiszek, és akkor ott el tud. Hát fél, négyen ültök.
7: Én ezt tisztelem benned komolyan, hogy strandra jársz, ez egészen meglepő.
5: De nem akármilyen strand, nem minden strand, csak az általam ismert jó menekülési útvonalakkal rendelkező strandokra.
6: Drága? Mennyi most a belépő?
5: Drága amúgy. Szerintem drága. Azon van nyíregyházi speciálba, az olcsóbb, de most figyelj, hárman mentünk, az olyan 13 ezer.
6: És ez csak a délutáni. A kicsi, délutáni. Ez a rövidített.
5: Igen, de kicsivel, hát igen. Tehát hogyha kicsit vártunk volna, még akkor lehet, hogy olcsóbb lett volna, csak hát gyerekkel nem lehet várni. Azt nem tudod megcsinálni, hogy ott álltok, és akkor...
6: Várj még 5 percet, kicsim, akkor féláron megyünk be.
5: Igen,
6: nincs
5: de azt
6: ilyen.
5: Nem tudom, hogy a gyerekekben miért nem alakul ki valamiféle ellenérzés másoknak a gusztustalanságaival kapcsolatban. Azt
6: ennek
5: látom,
6: még nem jut eszébe.
7: Figyelj, gyerekként, igen. Hát emlékezz vissza, amikor leszálltál a buszra a Palatinuszán, meghallottad a zsivajt, ment a hullámmedence, megcsapott a napte illata, és így nem érdekelt semmi, csak az, hogy a vízbe legyél, hogy jól érezd magad, ők nem törődnek a leázott bőr és köröm darabokkal.
5: Ez így van.
7: A medence szélén üldögélő nagypapával, aki éppen egy hatalmas kelést turkál a karján, és vágja a nagylábúj körmét. Tehát ezzel nem foglalkozol gyerekként. Felnőttként már oda-oda nézel azért, amikor ott áztatja magát egy szappannal a gyerekfürdőbe.
5: Nem, a hullámmedence? Van olyan életkor, amikor már nem móka és kacagás a hullámmedence? Tehát szerintem leszünk olyan öregek, hogy azt mondjuk, hogy Istenem, a hullám.
7: Nem, a hullám az jó. Én a palán jártam mindig hullámba. Az jó.
5: Tehát, na,
7: az...
5: elmegyünk a strandra, most megyünk Debrecenbe, csütörtökön egy strandot, és van egy jó kis termál. Csak mondom, hogy nem legyetek magad.
6: Egy közös strandolás.
5: Igen, igen. Szerintem, hogy a Feri a vállalhatatlan strandolók közülünk, vagy a Zsül.
6: Úgy érzed?
5: Igen, mert ők az általának kinéző emberek.
6: Akik belepisilnek a medencébe.
5: Minimum belepisilsz a medencébe, Feri, ez látszik rajta.
7: A medencébe pisilés, ez nagyon nagy bűn.
6: Abban sok vízbe föloldódik.
5: Szerintem az rizikó is, nem csak bűn.
7: De mitől rizikó?
5: Hát attól, hogy szerintem, hogyha megnyílik ott az a csatorna.
7: Á, nem, hiddem, már mindent összeszedtem volna. Ebből ugye elárultam, hogy melyik táborba tartozom. Ha esetleg valami olyan medencés helyre megyek, meg sem mozdulok.
5: A medence szélére. Amúgy elvileg steril a vizelet, nem? Vagy nem azok?
7: Hát azt nem tudom, hogy mennyire steril, de azért nem tesz jót minden esetre, ha belepisíz. Igen.
5: Na mindegy. Szóval nem tudom, nincs véleményem, elfogadtam ezt a helyzetet. De titeket valami idegesít így a strandon, ami miatt nem mentek, vagy féltek tőle, vagy izé?
7: Hát nem, mert félni nem, de hát...
5: Hát ki vagy pattintva, neked már beach buddy.
7: Ja, nem a buddy miatt. Nem, az ember mennyiség, meg a tömeg, meg úgy nem. Tehát, hogy most egy Balatonban úszás, vagy egy strand...
6: Akkor inkább a tó.
7: Azért inkább a tó. Ami mondjuk egy nem tudom valahol.
6: Hát meg ott de... a pisi is egy nagyobb mennyiségű vízben oldódik föl.
5: Hol vannak a gázabb emberek? Hol ítélkeznek jobban?
7: Én nagyon sokat járok Balatoni strandra a barátaimmal. Tehát mi nem vagyunk Balatonon.
5: Akkor ott vannak a gázabb emberek.
7: Igen. Tehát mi, ha nem vagyunk Balatonon a srácokkal, már nem járunk sokat, de amikor nem voltunk, mitől egy hetet vagy öt napot, akkor mi minden nap strandra mentünk be. Mi imádjuk.
5: De ti úgy mentek oda, mint
7: hát mi vonulunk öte-hatan, így van, igen, napszakban beach buddy van.
5: Annyira szeretnek, hogy ember vonulásnak hívja, és kívülről teljesen már inkább ilyen boglászásnak tűnik. Idős emberek keresik a családjukat.
7: Mi boglászunk, az egyik barátom ledobja a török között, és oda gurul.
5: Nagyon akarok találkozni a gurulós fiúval. A gurulós fiú nagyon jó.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Cibice

Strand Fesztivál! Augusztus 19-22 Balaton, Szamárdi. Klubérzés egy fesztiválon. Fedezd fel a rádió egy vadi új klub helyszínét, ahol minden este 8-tól igazi mai slágerek és hamisíthatatlan klubérzés vár. A rádió egy Jack Daniel's stage-en, a lemezjátszók mögött, minden nap este 8-tól a Disco Cookie és a World is Mine rádiósó sztárjai.

0: Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
4: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan, de csak egy hétig a készlet.
5: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Bosch Car Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Bosch Car Service autószerelőműhelyt. Bosch Car Service. Minden, amire autója vágyik.
7: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu.
10: Műanyag nyílászáró közvetlenül a gyártótól. Keletablak. Őrizzük meg együtt otthon a melegét. keletablak.hu.
9: Iskolatáska, tornafelszerelés, ceruzák, füzetek, nyárvégi kiárusítások és egy ízletes kávé kellemes környezetben. Ez mind-mind mi vagyunk, a Family Center Szombathely. Keresd minket a Tesco és a Praktiker mellett. Parkolj ingyen, itt van minden.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
11: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
12: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Smoky.
1: Övekedbe kapcsolni, lassan indulunk.
0: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mix.

0: Rádió egy top 50.
1: Reklámot hallottak.
0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Hamarosan kezdődik az alaszentiváni delta vágány építése. Vasi festők remekei érkeztek Szombathelyre. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda gyermekkórház. Köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Hamarosan megkezdődik az alaszentiváni delta vágány és az új vasúti megálló építése. A beruházásnak köszönhetően közvetlen vasúti kapcsolat jön létre Szombathely és Zalaegerszeg között 2028-tól. Megszűnik az alaszentiváni irányváltás, így csökken a menetidő és hatékonyabbá válik a személy- és teherszállítás is. Szentiván völgy néven új megállóhely épül, amely közelebb lesz Zalaszentiván központjához. A beruházás a Balti-Adria árufuvarozási folyosó nemzetközi forgalmát is gyorsíthatja. A beruházás 12 milliárd forint Európai Uniós és hazai forrásból készül el. Különleges tárlat nyílt a Zarkaházi Szilikastélyban. A nagykörösi rívai gyűjtemény több mint 100 év vasi képzőművészetéből válogat. A kiállításon 12 vasvármegyei alkotó 53 műve látható, köztük a 20. századi és a kortárs képzőművészet jeles képviselőinek munkái. A művek eddig egy nagykörösi magángyűjteményben kaptak helyet, most azonban hazatértek Szombathelyre. A megnyitón Tóth Kálmán képviselő köszöntötte a vendégeket, majd Horváth Csoma alpolgár mester beszélt a gyűjtés értékéről. A tárlatot Túl Csaba festőművész nyitotta meg, tájékoztatott a Vahol. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda gyermekkórháza súlyosan égéssérült gyermekek gyógyításához. A korábbi 24 éves berendezés végleg elromlott, egy új eszköz pedig 36 millió forintba kerül. Tamásné Bese Nóra, a kórház főigazgató helyettese rádiónknak elmondta, a beszerzéshez most támogatókat keresnek.
3: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki nagy testfelületet érintő súlyos égési sérülést szenved. Olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az ő térő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Ez az ágy meghibásodott, 24 év után használhatatlanná vált, amelyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet, és ezt a 36 millió forintot elő kell teremtenünk.
2: Most pedig nézzünk rá időjárásunkra. Felhősebb idő valószínű, de azért előbukkanhat a nap. Kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül. A hőmérséklet délután 25 és 33 fok között alakul, ma a hidegfrontra érzékenyek érezhetnek tüneteket, nehezebb lehet a vezetés közbeni figyelem fenntartása, vezessenek óvatosan. Szép hétvégét kívánok, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
4: Anna, Júli, Sülike!
0: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
4: Rákóczi Feri és
0: Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
5: Volkswagen csinált egy érdekes dolgot, és talán így ebben a formában még erről a témáról nem beszéltünk, hogy megkeressük minden idők legspórolósabb munkahelyét, vagy azokat a munkahelyeket, akik egykoron adtak valamilyen szolgáltatást a munkavállalóknak, de ezeket most már leépítették, és igazán spórolós munkahely hírében állnak. Ugyanis azt mondta a Volkswagen, el kell, hogy bocsássanak egy csomó alkalmazottat, mert hogy hát nem mennek olyan jól az autók. Nem mennek olyan jól az autók, és ugye folyamatos leépítés van, és egyre nagyobb takarékoskodás a Volkswagennél. Ugye amellett, hogy ők százezreket bocsátanak el világszinten, tehát maga a Volkswagen koncern van nagyon nagy bajban, egy lengyelországi gyárban további spórolós lépések szánták el magukat, és azt mondták, figyelt, hogy gondolkozik a Volkswagen, hogy ők nem akarnak arra költeni, hogy nagyjából egy 27 hektáros területen ők fűnyírókat béreljenek. Vagy elektromos önjáró robotfűnyírókat, vagy kisember traktorral, aki ott jár egy ilyen kis, tudod, kis cuccal űr rajta, és nyírja a füvet. Ezért azt a döntést hozták, hogy felvesznek 100 darab juhot,
6: hát ez
5: kihajtják
6: nagyon
5: őket, a de várjátok, ez nem egy indiai sajtkészítő üzem, ez Európa egyik legnagyobb autókoncernje, a Volkswagen.
6: Előremutató, bio.
5: Régen azért szebb időket megélt autóipari, hát fellegvár, gyártás fellegvár. És azt mondták, hogy 31 ezer napelemből álló 18 megawatt teljesítményű napelem parkjában kizavarják a juhokat, elbocsátanak mindenkit, aki emberi erőforrást igényelt és füvet nyírt, nem is vesznek benzines fűnyírókat, és a 27 hektáros területen a nyájnak egy nyájterelővel az lesz a dolga, hogy lelegelje a füvet, mert így spórolnak a humán erőforráson, vagy tehát a fűnyírókon és a fűnyíró embereken.
7: Zseni.
6: Ez nekem tetszik.
7: Egyébként, de tényleg zseni. Egyrészt ugye van egy csomó bárányuk, birkájuk, tehát hogy élelmezésipari szempontból se utolsó. A dolog tök ökó az egész, ugye a birkaszaron kívül, de azt igen, meg biztos igen. Jót tesz a fűnek. Teljesen korrekt a dolog.
6: Nincs kibocsátás.
5: Igen. Annyi szerepel a munkaköri leírásukban, hogy
6: a birkáknak,
5: hogy legelniük kell, őszig maradnak, és most nyilatkoztak, hogy nagyon jól érzik magukat, klikkesedve járkálnak a parkban, mindent lelegelnek, amit tudnak, kiemelkedő gyorsasággal illeszkedtek be a környezetbe, kisebb csoportokba klikkesedve végzik a feladatukat, és legelik a füvet a napelem parkban.
6: És ilyenkor vajon a HRS a birkával, vagy a birkapásztorral interjúztat előtte. De egyébként mennyivel jobb ez? Tehát hajtasz be a gyárba, és azt látod, hogy a napelem park alatt sétálgatnak ilyen birkák. Hát mennyire megnyugtató már, nem?
5: Hogy birkák sétálnak?
6: Igen.
5: Ugye itt van a park, azért tényleg nagyon nagy kiterjedésű az egész, tehát

0: Trágyázzák a földet, azt mondják, hogy nagyon szépen karbantartják, ahol lelegelik, ilyen szektorokból láthatják őket a következőbe, és amikor vége, akkor újra kezdik.
1: Hát beszartok, gyerekek. Van birkabérlés.
2: Van?
1: Van birkabérlés. Itt van. Szolár birka, és naperőműbe, tehát ugyanígy, ahogy a Volkswagen használja, egy bicskei mintagazdaság csinálta meg jutenyésztést abból a célból, hogy márciustól egészen őszig te kibérez tőlük 30 birkát, behajtod a napelemparkodba, és ők legelnek.
0: És mindent
1: legelnek.
0: Basszus,
1: ez van.
2: És hogy ez nem egy német találmány, a debreceni BMW területén is a napelemparkban birka nyárja.
1: Akkor ezt már csinálják egy csomó helyen?
0: Sejjén a napelemparkban birkák legelnek. És akkor ősszel visszaadod a birkákat tavasszal, kibéreled őket.
1: Igen, igen. Itt vannak a garantálják, hogy a piaci árnál alacsonyabb összegért lesz egész évben a fűnyírva, tehát mintha bérelnél egy traktoros embert, vagy vennél robotfűnyírod, biztonságos, nem eszik meg, azt írják, hogy nem eszik meg a napelempark elemeit, és környezetbarát, ezt úgy hívják, hogy szolárbirka.
0: Szolárbirka, nem vágják le, nem bántják, lelegeltetik a füvet. Igen.
1: Nincs zajszennyezés, nincs károsanyag kibocsátás.
2: És arról van nagyon szó, jó. hogy mennyi?
1: Nem tudok árat mondani neked, nyilván kell kérni egy árajánlatot.
0: Egy madridi telephelyén egy multicégnek nyulakkal csináltatják ugyanezt, a fű karbantartását 15 éve nyulak végzik el, tehát kihajtják a nyulakat, a nyulak lelegelik a fület, ez 15 éve volt, a saját szememmel láttam. Haladóban vannak akkor azért egyébként. A paksi atomerőműnek rengeteg tehene van. Ők azt mondják, hogy a sugárzás miatt vannak ott, mert a szivárgás van a tehén tejében mutatható ki a leghamarabb.
1: Oh.
0: És nem tudom, hogy ez valóban így van-e. Aha. Három tehén ott
1: járhat. És akkor minden nap végződ a tehén.
2: Dobjuk el a tejger, mire számlálod. Hosszú teheneket.
0: Gondolom, ma már így a digitalizálásság korában három tehénen nézi a paksi atomerőmű, hogy van a szivárgás. De írjátok már meg, hogy három tehén ott legelészik az erőmű mellett. Gyuritka, vegye le a tejet, köszönjük szépen, nézzük meg, hogy mennyi sugárzott.
2: Multite még nem, csak egy tőnye volt.
0: Na jó, oké, de ha már spórolásra hivatkozik a Volkswagen, akkor írjatok, drága hallgatók, tényleg, hogy kinek a legspórolósabb a munkahelye. Mi olyan dolog volt, ami járt 5 éve, de visszavették. Amit még 1 éve kaptatok, de meghúzták, lerövidítették, elvették. Kinek van igazán spórolós, hát hogy is mondjam csak, szarágó munkahelye, olyan munkahely, ahol tényleg valamilyen szolgáltatás, vagy valamilyen, hát hogy is mondjam csak, a jólétet egy kicsit előre segítő intézkedés volt, de megvették, elvonták, leszabályozták, és elvették tőle. De keressük meg a legspórolósabb munkahelyet.
1: Jó, tehát arra gondolsz, hogy egyszer csak a főnök megérkezett, és azt mondta, hogy egy új kávégép, gyerekek, az egész iroda annyit kávézik, amennyit akar. Oké, 3 hét múlva azt mondta, hogy napi 1.
0: Levette, elvette, leszerelte, megszüntette, adta, de rájött, hogy nem ő ezen egy kicsit szeretne spórolni. Hát, ha találunk ilyen intézkedéseket, munkahelyeket. El tudom képzelni simán, hogy azért itt a válság miatt, meg az elmúlt pár évben azért voltak ilyen intézkedések. Magyar nagyvállalat felszerelték meglevő Nespresso kávégépekre bankkártya terminált, hogy sajnos túl drága. Eddig ugye ingyen volt, de most már, ha akarunk, vegyünk magunknak. Hoztak inkább egy 1000 éves darálós gépet, jó lesz ez helyette, heti egy gyümölcsnapnak is véget vetettek, cserébe az új vezetőautói flotta frissült persze, és bejelentették, hogy rekord magas évvel zárják az évet. Ez egy magyar nagyvállalat. A nagy melegre tekintettel mondta a főnök, hogy idén teszünk a meleg ellen. Gyár kb. 40 fok, kollégámmal el sem hittük, végre azt gondoltuk, hogy klímát kapunk, klíma lesz, hát nem lett. Ültetnünk kellett munkaidőn kívül facsemetéket, amivel 10 év múlva nagyfa lesz, érted? Mi hárman vagyunk az irodában, de WC-papírt én hordom, folyékony szappan, most már a mosogatószert is hittem, mielőtt mindenből kifogynánk, 1,5 évet csinálom, egyszer kaptam egy 5000-es, Szilvi küldte nekünk.
2: Magyarországban villanyszerelő cégnél dolgozom, ahol az eldobható kesztyűt egyszer veszik meg csak évente, és ki kell mosuk magunknak.
0: Igen, figyelj, de ilyen spórolós munkahelyek vannak, szenzációs SMS. Kaptunk ingyen kávét egészen sokáig, aztán a kávéautomata elől elvitték a cukrot azzal a címszóval, hogy amúgy is káros a szervezetre.
1: Na, vigyáznak rá, hogy egészséges legyen, haver.
0: Jó, de jó. Nálunk a cég eddig rendezvényközpontokba szervezett bulikat. Akkora partik voltak. Spórolás címmel tavaly a céges buli az irodában lett már szervezve, és leírták, hogy fogyasztás, amit hozol.
1: Bacsusbál. Ugye a nagy melegben, amikor volt ez a 40 fok, akkor egy csomó helyen, főleg fizikai munkásoknak adtak ásványvizet. Rengeteg olyan sztori jött most is, meg én is tudok róla, hogy alá kellett írni.

0: írnod reggel, hogy átvetted, és csak akkor nem kellett fizetni érte, ha este aláírással visszavitted, mert 50 forintos visszavált.
1: A palack.
2: Igen.
1: Multi energia cégnél dolgozom, kaptunk 5 forint kedvezményt, ha saját kúton tankolsz, de most ezt is elvették. Sima hűségkártyával átlag ember kap 10 forintot. Igen. Új szabály, most hozták, szintén spórolás miatt, aktuálisan már megkezdett WC papír mellett, csak egy tekers tartalék na, lehet a budiban. Igen. A komplett 10-es pak nem tartható ott.
2: Szegeden induló autógyárnál a tervek szerint kártyás forgókapuk lesznek kiépítve az illemhelyek bejáratánál, és a szüneten kívül csak kártyával engedi be a dolgozókat, mondván, hogy a WC-n töltött időre nem fizetnek.
1: Kínaiak.
0: Úgy, igen? Ott rendben.
1: Nem, ott nem szórakoznak. Ott nem szórakoznak.
0: Befelepíts, kifelepíts, pisinépíts.
2: És ablak azt sincs, mondom, ablak, hogy ez sincs
1: nagyon,
2: volt.
1: Ablak sincs nagyon a gyáron, ne lásd, hogy milyen idő van, meg ne jöjjön be természetes fény, csak mesterséges fény. Persze, nem szórakoznak. Ott a munkaidőben pisilsz, vagy pénzért pisilsz. Nem mész ki akkor.
2: Hát, nem mész ki.
1: Munkaidő a WC szülebe megvan engedve, ingyen van egyébként, megfizetsz. Nagyon, nagyon kemény. Képernyő előtti munkavégzés kapcsán adott szemüveg támogatást vonták most vissza a spórolás címszólat. 2 évente lehetett igényelni. 20 000 forintról beszélünk, gyerekek. Idényre 4 zsugorásvány vízdőjeim van az irodai, hogy drágább kocsival elhozni, mint maga,
0: de,
1: maga víz. Ezt a mindenségét neki. Pécsi nagyvállalat, régen a hőségre jégkrémet kaptunk, majd lett belőle egy szeleddínje. Idén már az megszűnt az évvégi Mikulás csomag helyett a túlvezérelt igazgató egy szem szaloncukrot osztogatott krampusznak öltözve. Jó, mondjuk ezt adom.
0: A krampuszos jelent, ez az jó.
1: Igen, a kafetériát is el akarták venni, csak a szakszervezet már nem engedte. De érzed a leépülést, tehát hőség, jégkrém, majd egy szelet dinnye, tavaly már az sem, semmi.
0: Hold meg.
2: Kaptunk védőitalt a nagy melegre való tekintettel, egy kóla automatát, amiben dupla áron voltak az italok.
0: Mint, hogy a megvennéd a boltba.
1: Hollandiában dolgozom, holland a cég, tehát nem is magyar, a nagy cég, télen nincs sütés, felkiáltásra, aki dolgozik, az nem fáj.
0: Így van.
1: Februárban tök 11 jó. Fok volt az épületben, sírtak, hogy másfél órapig táppénzre mentem. Kicsit más gondolnál róluk, nem? Hogy azt hiszed, hogy van valamiféle ilyen
0: vállalati kultúra,
1: szemlélet, megbecsüljük, ott dolgozol, hogy úgy valahogy azért egy kicsit vigyázunk el. Ezek német-holland cégektől egy kicsit azért furák, ahogy más van az ember fejében.
2: Nálunk BRFK nyaranta elvitték a távirányítót a klímához. Azért megoldottuk 40 fokban, hogy bekapcsoljuk a klímát, mert elég magas voltam, hogy elérjem a gombot a klímám. Aztán összehívták az értekezletet, hogy valaki használja a klímát.
1: Álljunk meg! Mi történt? Valaki használja a klímát. De elviszik a távirányítót, milyen rafkósak. Nem szerelik le. És aztán mennyi idő volt, míg rájöttek, azért azon van egy gomb.
0: Igen.
1: Tehát, hogy azért ettől még lehet használni a klímát. És azért hívtak egy értekezletet, hogy megfejtsék, hogy ki volt.
2: Hogy valaki használja a klímát.
1: Úristen.
2: Felállt egy brigád.
1: Úristen. Aztán ismerősem a rendőrségnél, nem vitték el a rendőrkocsit kötelező szervizre, összefogtak és lecserélték az olajat, mert már a második kihagyott kötelező szervizre. Azért az megvan, hogy a rendőrautóban önszorgalomból lecseréled az olajat.
0: Ott van egy hivatottság.
1: Igen, kihagyott szerviz után. Azt a mindenségét neki. Nagyon, nagyon kemény. Na jó van, gyerekek. Jó, érdekes esemesek vannak azért, nem? Spórolás címszó alatt azért miket csinálnak meg így a munkavállalókkal.
2: De egyébként, tehát, hogy minden alkalommal, amikor bejövök ide dolgozni, mindig megállapítom, tehát alapvetően is nagyon hálás vagyok ezért a munkáért, de mindig tudom, hogy mennyire jó dolgunk van. De amikor ilyeneket olvasol, akkor csak úgy fogod a fejed, hogy Jézus Krisztus, hogy
1: kétfajta kávégépből főzhetünk magunknak kávét. Érted? Tehát, hogy
0: van szűrt vízünk, van tisztított víz.
1: Ákos főzze a kávét, van Szilárd csinálja a kávét.
2: Laktózmentes vagy sima tej.
1: De tényleg.
2: Bubis vagy bubitlan víz.
1: Igen. A mi cégünk megoldotta azzal a védőital kérdés, hogy a dolgozók kaptak egy darab kulacsot.
2: Ott meg, ennyi.
1: Abszolút. Nálunk a vízadagológéppel spórolnak, hogy állítólag sokat fogyaszt, így nem lehet használni bekapcsolt állapotban. Forró vizet nem tudunk engedni, csak hideget. Kiszámoltuk, a vízgép egy hónap alatt kemény 2 000 forintot fogyaszt. Inkább nem írom le, hol dolgozom. Aha, tehát, hogy beraktak nekik vízautomatát, csak nem kötötték áramra, hogy ne hűtsön. Ne csináljon hideg vizet, igen, meg ne csináljon meg forró vizet, tehát ami kijön a tartályból, az jöjjön.
0: Na most teljesen jogszerűtlen a követelésed, hogy nyáron te forró vizet akarsz, érted? Minek?
3: És akkor egy rövid szünet! Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megújulnak a Vasiskanzen zsupfedeles házai, már telefonon is toboroznak véradókat, nyáron sem pihentek az Arendatechból versenyzői. Üdvözlöm Önöket, Sós Kata vagyok. Folyamatosan karbantartják a Vasiskanzen zsupfedeles épületeit. A munkát Szecsődi András végzi. Az egy éve a múzeumfaluban főállásban dolgozó népi iparművész a hagyományos technikáinak egyik legavatottabb ismerője. A rosszalmából készült tetők javítása mellett a szükséges cseréket is elvégzik a szakemberek. A munkát nehezíti, hogy egyre nehezebb megfelelő minőségű alapanyaghoz jutni. A következő nagy feladat a szlovénház tetőinek teljes cseréje lesz, amelyet a tervek szerint újra zsuppal fetnek le, tájékoztat a szombathelyi televízió. Már telefonon is toboroznak víradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. A kezdeményezésre azért van szükség, mert nyáron rendszerint visszaesik a víradók száma, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 donorra van szükség, mondta rádiónknak Tordai Attila, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, a Vöröskereszt szervezésében. Tudjunk telefonon megszólítani donorokat. Ennek érdekében az OVS a saját adatbázisából régiókra, földrajzi szempontokra és a korábbi véradási aktivitásra, nemre és egyéb vércsoportra való tekintettel speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége. Célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
1: Nyáron is folyamatosan versenyeztek az Arendatechból szombathelyi sportolói. Hazai és nemzetközi tornákon is bizonyítottak, az országos bajnokság záró fordulójában pedig a válogatott kerettagságért küzdöttek. Különösen sikeres szezont zárt Weiss Kinga, aki az U19-es női egyéni kategóriában mindhárom bajnoki fordulót megnyerte, de a női, valamint vegyes párosban is eredményes volt. A sportoló így biztos Európa bajnoki résztvevő, az utánpótlásban Szajf Krisztián is nagyon fejlődött, egy nemzetközi versenyen bronzérmet szerzett. Most pedig nézzünk rá térségünk időjárására. Felhősebb idő valószínű, de azért előbukkanhat a nap. Kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül. A hőmérséklet délután 25 és 33 fok között alakul, ma a hidegfrontra érzékenyek érezhetnek tüneteket, nehezebb lehet a vezetés közbeni figyelem fenntartása, vezessenek óvatosan. Szép hétvégét kívánok, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A hit extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
5: Totálkára érkezett meg egy autójogászhoz fordult kérdés. Én nem nagyon viszem így szakszervizbe vagy szervizbe az autót, de biztos mindenkinek van szervizes élmény. Hát nem nagyon szervizeltetem. Régen volt ez a szervizbe Csere. Viszed az autót.
6: Csak elviszik az autódat a szervizbe.
5: Elviszik, vissza
7: hoznak hozzá. Egy újat addig, világos, értjük. Hát ez egy más.
6: A dekupés fűrész azért mindig ott van már az éve.
5: Azt kérdezte, hogy gyár-e kártérítése az autószerelő többszöri próbálkozásra se csinálja meg rendesen a kocsit. Ugye? Tehát, hogy itt nem márka szervizről van elsősorban szó, hanem egy általános autószerelőről. És megosztott a Total Car jogászával egy olyan történetet, hogy több mint egy éve szerelgetik az autóját, de a műhelynek nem sikerült helyrehozni a járgányt. Arra volt kíváncsi, hogy kaphat-e kártérítést tekintettel arra, hogy folyton a szervizről lévő kocsi mellé kellett egy másik autót vennie, amit tud is használni, és ez elég költséges beruházás volt. Igazságügyi szakértő bevonását kérte, és azt próbálja kinyomozni, hogy mi van ilyenkor, mikor egy sima autószerelő neked nem csinálja meg a kocsit. Hát gyerekek, ezt tudjuk, hogy ez egy kanosszajárás, nem? Ha most nem tényleg, mit tudom, egy éves az autód, vagy fél éves adonatúj, és egy márka szervizbe viszed csak egy olajcserére, ha nem van egy 5-8 éves kocsit, hát ez nem mindenki átment. Tehát, hogy nekem sem, és jártam mindig ilyen autóval. Tehát elviszed egy szervizbe, vársz, aztán vagy megcsinálják,
6: lehet,
5: vagy
6: nem. Lehet, hogy sokáig fogsz.
5: És lehet, hogy nem sokáig fogok, igen. Na, kinek milyen tapasztalatai vannak, gyerekek, tessék, szervizelés, autószerviz, régi tapasztalatok.
7: Mi alfások nem járunk szervizbe, ugye, viszont az első autóm,
5: na,
7: életem első autója, amikor így lett egy jogosítványom, apám, képzeljétek el, letette a jogsit, mert azt mondta, hogy ő most már nem vezet, ő az egyetlen olyan magyar nyugdíjas volt, aki ezt belátta, hogy neki ez már nem kell, és azt mondta, hogy a gyönyörű, jó állapotú egyéves 1200-es ladánkat nekünk adja, vagy nekem adja.
5: No, milyen?
7: Nagyon nagyszerű volt. Mit csinált a 18 éves Rákóczi Feri? Én nem fogok járni egy ladával.
6: Belehajtottál kukoricásba?
7: Nem hajtottam bele, eladtuk a ladát, és eljöttem a budapesti autópiacra.
5: Én ott voltam. Nagybani mellett, Nagykörösi út?
7: Nagykörösi út. Ahol mindenki cumira vesznek. Hát ezt nem tudom, te ismered
6: engem nem
7: ezt
6: vett
7: a
6: senki
7: helyet.
6: Cumira.
7: Akkor te vettél valaki cumira, ott az biztos, hogy az tuti, hogy ott átvertek. Na, egy haverommal jöttünk, és ő mondta, hogy csak az egyes Golf, tehát arra volt pénzünk, ugye a Lada az körülbelül annyit ért, mondom, gyönyörű, jó állapotú, hogy vegyünk egy egyes Golfot nekem, mert a Volkswagen az oszta megbízhatóságnak a ne továbbja. Kicsit már gyanús volt, hogy fönt volt egy tábla az autón, hogy csak óránként egyszer van itt a tulaj, mert egyébként ő is nézelődik, minden egész órában lehet kipróbálni az autót. Kipróbáltuk egy ilyen fosliba zöld színű, a barna olyan, mint hogyha teleszarták volna, az volt a belseje.
6: Hát ment
7: teljesen tökéletesen, köszönöm szépen. Megvettük ezt az autót, elértünk vele Kecskemétig, ahol megálltunk kávézni, ez egy 80 kilométer, és az autó nem volt hajlandó beindulni. Na oké, vártunk egy kicsit, szerelőt hívtuk, aki megnéz, azt mondta, hogy nem tud velem is, semmi baja nincsen szerinte, várjunk egy kicsit, leült a motor, elindultunk újra, hazamentünk Békés Csabára, fél évig állt a szervizbe az akkor megvásárolt autó, és soha a büdös életbe nem sikerült belőle kocsit csinálni. Soha!
5: Na de az kinek a felelőssége? A tiéd, hogy szar autót vettél, vagy igen. Az autószerelőjé, aki tényleg azt mond, amit akar? Hát régen az autószerelés az ilyen szabadrablás volt. Tehát ugye bementél, hülyének néztek, fékbetét, olajcserél, semmit nem cseréltek ki. Ma már nem tudom, hogy jobb-e a morál egyébként. Jobb lett a morál?
6: Én azt hallottam, igen? Hogy most az lesz az új trend, hogy bérelsz, hogy bemész az autóddal egy ilyen szervizbe, és azt mondják, hogy bérelj egy ugyanilyen autót. Valamilyen
7: amíg autó, ők javítják?
6: Amíg, igen, és ők kicserélik benne, mondjuk, hogyha neked rossz a váltód, akkor kicserélik a váltót a bérelt autóban erre az autóra.
5: Ja, értem.
6: Ilyen donort vigyél magadra.
5: Ja, hogy vigyél egy donort. Vigyél egy donort.
6: Nagyon olcsóbban megúszod. Én ilyeneket hallottam mostanában.
5: Ezt mondjuk simán el tudom képzelni.
7: De azt meg mekkora kicsesés azzal, akitől bérelsz.
6: Hát ezek ugye nem nagy cégek, ne. És ugye gondolom az mögötte így
7: benyelik
6: a...
7: mi?
6: Hát úgy gondolnak erre, hogy az egy nagy céget megkárosítani, gondolom nem olyan, mint egy embert megkárosítani, de nyilván ez nem így van, csak mondom, hogy azért okosak azért az emberek. Tehát
5: na de figyelj, de régen az autószerelés, én nem tudom most mennyit javult, de mondjuk nem márka szerviz, hanem egy sima autószerelő. Tehát régen tényleg az volt, hogy bementél, és a gatyádat lerabolták, nem? Tehát még azt mondta, hogy féktárcsát cserélt, még fékolajat, még a fékpofát is kicsit, itt még talált valamit, na most akkor kettő először. Akkor a szimeringek, akkor a gömb össze, a összekötő gömbfej, az ilyen gömbfej, fogalmat se volt, hogy mit cserélt le. Azt mondott, amit akart, és álltál hülyén.
6: A fluxus kondenzátor megint eldugult.
5: Igen, és levet, látta, hogy milyen autót viszel be, és nagyjából úgy mondta az árakat. Nyilván most már azért valahogy ez normalizálódott. De régen ez, szerintem az autószerelő lelkén száradt csak az, hogy mennyire volt jó indulatú. De mi van akkor tényleg, ha egy hónapig, két hónapig szereli az autódat? Azért ez egy jó kérdés.
7: Kérhetsz kártérítést, kérhetsz
5: szerintem
7: egy
5: semmilyen jogod. Á, csere autót egy sima autószerelőtől?
7: Hát. Hát ott áll nálad, tesó, és nem tudod megcsinálni. Én kifizetem, de hát egy hét alatt azért rakjál már össze egy normális autót belőle.
6: Szerintem csak már a szervizben van ilyen szolgáltatás, hogy csereautót kapsz.
7: Ott is, ha fizetsz. Ha fizetsz,
6: igen. Én nagyon sok pénzt adok a Nyíregyház egyik márka szerviznek, mert anyám minden évben eléget egy kuplungot.
5: Az jó. De hát muter hozzá.
7: Mama nem ügyes, akkor vegyél neki automatát.
6: Nem, ő csak ragaszkodik a tradícióihoz, és azt mondja, hogy ez egy jól bevált vezetési módszer, miért változtatnék? Kettesben, 60-nal? Simán. A lényeg, hogy odaérjünk, nem?
5: Az és nem vált hármasban, az Istennek se vált.
6: Folyamatosan csúsztatja a kuplungot, de mintha nem lenne holnap, mint ezen múlna, tehát nem tudom, hogy mi lesz, és minden évben. És már amikor látom, hogy hívnak a 42-es körzetszám, tudom, hogy ez pénzembe fog kerülni. Nagyon kevés.
5: Mert tudod, hogy anyád leégette a kuplungot?
6: Igen. Most tudom az új árfolyamokat, nem olcsó egy kuplung, csak mondom nektek.
7: Az igazán bosszantó, amikor bejársz a szervízbe, tehát már hosszú ideje ott van a kocsid, és látod, hogy a te autód az nem a szervízben áll, hanem a szervíz melletti placon, és már benőtte a gaz.
6: Már a macskák fekszenek rajta, meg
7: ugye, hogy még csak nem is törődnek a kocsiddal.
5: Hogy hozzá se nyúlj.
7: Igen, hogy így időről időre bemész, és a kocsid még mindig ugyanott áll, ahova teleparkoltad, tehát rá se nézett.
5: Hányszor jártam így, úristen, mikor még saját autó volt, és akkor volt Mitsubishi-n, volt Volvo-m volt, GTI-k, minden autón végigmentem. De mikor bementél már ezekbe az autószerelő műhelyekbe, láttad jobbra lebontva egy fél asztra, balra kiszerelve valami kocsi motor, és vártad ott, úristen, amikor Range Rover-em volt, atyaisten, még egy régi Range Rover, és bementem Range Rover szerelőzésen, félig szétbondott Range Rover, és oda mentél két hét, most ugyanúgy állt a kocsid, hozzá se nyúl, és azt mondta, holnapra kész vagyok. De ember, két hete itt áll az autó. Hát semmi, azt se tudod, mi... Holnapra meg vagyok. Egy hét múlva még mindig nem nyúlt a kocsithoz. Ezek rém történetek azért.
6: A kis porréteg már rátelepedett a kocsidra, tudod?
5: Igen.
6: És tudod, soha senki nem nyitotta ki az ajtaját, vagy semmi a
5: tudod, hogy nem nyúlt hozzá. Igen. Majd hozzányúlt nagy nehez, és azt mondod, hogy sajnos nem, az alkatrészre várni kell. Igen. Azért milyen jó dolga van az embernek, nem tényleg ezekkel a úgynevezett márkaszervizekkel. Nyilván horror, de hogy azért oda betó, azért ott már van valamilyen szolgáltatás. Még ha sokszor brutál áron is, mert a rezsióradíj az olyan, hogy az tényleg nagyon horror. Úgyhogy órában van elszámolva.
7: Meg egy picit ott arra gondolsz, hogy ők értenek hozzá, ugye? Igen. Hogy egy márkaszerviz hát azért igen, az, igen, csak igen, az csak a márkára van.
5: Így van.
7: Rágyógyulva van leírása, van alkatrésze, van technológiája, mindene van. Míg az ilyen autószerelő, aki azt mondja, hogy hozzám bármit hozhat, az egy nehezebb dolog. Meg az új autókkal már nem is tudod megcsinálni.
5: Igen, de a nagyon rosszban sántikáló régi autószerelők ideje azért remélem lejár. Akik kisebb családokat rángattak le olyan vagyonokkal, mert tényleg azt mondtak egy 4-3 gyerekes családapának, amit akartak, mert nem értett hozzá. 90-es, 2000-es évek nem, hát azért akkor még nem mindenki ilyen nagyon jó autóval ment, amit márka szervizbe vittél.
6: A márka szervizben azt fizeted meg, hogy jól szituált emberek vernek át magasabb színvonalon.
5: Ez egy jó megfogalmazás. Na, mindjárt megkérdezzük, hogy milyenkor a helyzet, itt a Total Car cikke alapján. Gombolai Évával beszélünk. Hello Éva, jó reggel, ciao.
8: Sziasztok, jó reggel!
5: Az a jogszerviz jogtanácsadója. Na, ez a Total Car-os cikk, ez egy érdekes dolog. Itt egy éve várja az ügyfél, hogy kész legyen az autója, és ugye autójogászhoz fordult. Nem is tudom, hogy van ilyen autójogász. Az érdekes. Mármint a totalcar.hu autójogászához fordult. Szóval...
8: Igen.
5: Igen, mondjad?
8: Az a helyzet, hogy azt tapasztaljuk, hogy a leges-leges leggyakoribb problémák azok az autókkal kapcsolatosak, akár így, mint a szerelés, akár úgy, hogy használt autóvásárlás, akár úgy, hogy baleset, úgyhogy nagyon nagy szükség van autójogászokra.
5: Nem is tudtam, ez nagyon tetszik, ő autójogász. Csak és kizárólag autós ügyekkel foglalkozik. Ilyenkor van kártérítés? Most nem márka szervizről van szó szerintem, hanem csak egy simáltan a szervizről. Egy éve van a szerelőnél az autója, kellene a szerelőnek ilyenkor valamilyen kártérítést fizetni?
8: Én egy picit távolabbról indulok, ez olyan ez a szerelőválasztás, mint a Harry Potterben a minden ízű drazsé, tehát kérdéses, hogy milyen autót és milyen szerelőt fogsz ki. Járhat kártérítés, azt szoktam példáként felhozni, hogy legtöbb esetben az emberek nem teljesen teszik azt össze, hogyha azt mondjuk, hogy szerződés, akkor nem tudom, egy ilyen bonyolult szoftverfejlesztési szerződésre gondolnak, vagy maximum az ingatlan adásvételre, de hogy ez az odaadom a szerelőnek az autót, hogy javítsa meg, ez egy szerződés. És itt ez a lényeges pontja, hogy az, hogy mire vonatkozik a szerződés, tehát mire adunk megbízást, ez alapján mi igenis, hogy felelősségre tudjuk vonni, számon tudjuk kérni, csak a legtöbb hiba az pont ott következik be, hogy nem írunk róla semmilyen papírt, tehát nem történik egy munkalapfelvétel sem, úgyhogy amikor mi járunk a bíróságra ilyen ügyekben, akkor mindig ott kell kezdeni, hogy egyáltalán mire adtak megbízást, nézd át, keresse meg a hibát, cserélje ki a kerekeket, tehát ez egy fontos kérdés. De egyébként igen jár, tehát abban az esetben, hogyha be tudjuk ezt bizonyítani, hogy itt a szerelő valamit hibázott, akkor járhat.
5: Na, az jó, de hát, nekem, de hát ki az, aki szerződést köt egy szerelővel? Nem kötök szerződést, hát bemegyek, fia, meg tudod csinálni, mi van? Nyikorog a fék, jó, gyere érte két nap múlva, szétszedjük, mondjuk, hogy mit találtunk. Csörög a szerelő, megmondja, mit talált, oké, van rá pénzem, nincs rá pénzem, cseréld, ne cseréld. Tehát szerződés nincsen nagyon, nem? Vagy
8: van szerződés, csak kérdés, hogy van-e nyoma. Tehát szóban is lehet szerződést kötni, úgyhogy ez attól még szerződés lesz mindenféleképpen. Hogyha egy munkalap van, az már rettenetesen csodálatos, tehát hogy az első, vagy amit én ilyen esetben szoktam javasolni, hogy legalább egy munkalapot vegyenek fel, ez azt jelenti, hogy utána látszódik az, hogy mire is vonatkozott ez az egész történet, mert a történetek azok tényleg elég meredekek tudnak lenni, olyan ügyfelektől kezdve, akik egy spáros táskában beviszik a motornak a darabjait, hogy akkor ebből most csináljanak valamit, a szerelőnek is érdeke, hogy lehessen tudni, hogy miből indultak ki. Vagy a másik, tehát van olyan történetünk jelenleg is folyamatban, ahol hosszú időn keresztül szerelgették, az hagyján, hogy visszakapta az ügyfél úgy, hogy ez most működik ez az autó, de amikor másnap beindította, akkor konkrétan az egész ott egy pillanat alatt égett le. Tehát, hogy nem lehetünk biztosak abban, hogy nem valami ilyesmi sztoriban találjuk magunkat, és amikor már nem csak arról szól a történet, hogy egy kis ideig, és azért ez a kis, ez jelenleg tényleg sokszor hónapokat jelent, nélkülöznünk kell a kocsit, de utána konkrétan mondjuk leég, vagy tényleg javíthatatlan lesz, amit Feri is mondott, akkor ezeknek nagyon nagy jelentősége van. Tehát kell egy munkalapot felvetetni, kell pontosan rögzíteni azt, hogy mi volt az a feladat, amivel mi megbíztuk, és aztán utána azzal is tisztában kell lennünk, hogy a szerelési munkálatokra 20 ezer forint felett vonatkozik egy fél éves jótállás. Tehát 20 ezer forint alatt ma már nem sok minden történik egy autóval, tehát ez azt jelenti, hogy ha tudjuk azt, hogy utána bármilyen probléma esetén mi igenis visszamehetünk, és a másik félnek, tehát a szerelőnek kell azt bebizonyítania, hogy ő itt jól csinálta meg az autót, akkor egész messzire juthatunk a jogainkkal, úgyhogy ebből is levezethető az, hogy tényleg mind a kettő félnek az az érdeke, hogy az elején azt a fél percet szálljuk rá arra, hogy mit is kérünk mi tőle.
5: Fél évigén visszamehetek? Van jótállás a szerviz után? Ezt nem is tudtam.
8: Igen.
5: Tényleg?
8: Nem csak. Tehát, hogy ez bármilyen szerelőre vonatkozik. Tehát nem csak márka szerviz, nem csak amikor még az autóra vonatkozik a jót. Úgyhogy itt nagyon szerencse, jogszabály nem változott kismillió éve. Régebben a 20 ezer forint az már javítást jelentett, ma azt jelenti, hogy begurult a szervizbe.
7: Ránéztek
5: körülbelül. Igen.
6: Remélem, anyám hallja ezt. Mert az azt jelenti, hogy ha fél éven belül égeted el megint a kuplungot, akkor az ingyen van.
7: Ingyen csere.
8: Az hagyjen, de ha a szerelője hallja, akkor innentől kezdve őt az országban nem fogadják sehol sem. Tehát ez ugye képzeljétek el azt, hogy 4 millió, körülbelül 4 millió autó fut az országban most, ebből évente minden ötödik az gazdát cserél. 15 éves az autóknak az átlag életkora. Tehát, hogy azért itt szerelni való, az van, ez egészen biztos, és az a dolog, tehát, hogy az a kiinduló pont, hogy azért az autóknak az állapota az nem annyira jó, mert vannak ilyen jó gazdák, mint amit Balázs is mondott, hogy nem szervizelteti az autókat. Tehát ebből azért az következik, hogy ha a szerelő is így nekiesik, sok mindent találhatott, nem feltétlenül az ő hibája lesz az, hogy éppen az autón tényleg valamilyen javíthatatlan problémája van, mert nem volt rendesen karbantartva, de hogyha nem jár el körültekintően, akkor itt a felek egészen komolyan egymásba tudnak bonyolódni.
5: Hú, mekkora macera ez, azért most jönnek vissza a régi élmények, tényleg. Tehát, hogy így azért ez egy nagyon, nagyon nagy küzdés. De legtöbbször gondolom, hogy az ügyfelek benyelik a békát, nem is tudják, hogy átvágták őket, fogalma nincs, hogy tényleg kicserélték az autójában, tehát azért ez egy nehéz. Nehéz bizonyítási folyamat.
8: Nehéz, illetve az a nehéz, hogy ma már annyira hozzá vagyunk szokva az autóhoz, hogy pont amikor az autót nélkülöztük, akkor egészen hamar bele tudunk fáradni abba, hogy most még utána a szereléssel is hadakoznunk kelljen. Én innét is üdvözlöm a saját autószerelőmet, mi ezt végigcsináltuk, volt egy közös kalandunk, amikor a saját autómat be kellett adni, egy alkatrészt cserélni. Először telefonált, hogy nem jött meg az alkatrész, akkor utána megjött, de még egy kicsit bejött egy sürgősebb munka, és akkor amikor készre lett az autó, akkor kifejelte a szélvédőt az ellenőrzés közben, úgyhogy új szélvédő lett, és amikor már mondtam, hogy oké, én ezt értem és rendben van, de most már kezdett kicsit gyanús lenni, hogy még mindig nincsen kész az autó, akkor mondta, hogy de most már csütörtökre mindenféleképpen készre lesz, csütörtökből lett kedd, telefonált, hogy rendben van, akkor ő most ki is hozza, mert hiszen annyira késett az autójavítással, és akkor este 6-kor felhívott, hogy nem tudja kihozni, mert a kórházban van, ráesett az autó. Nem az enyém, egy másik. És na ez volt az a pillanat, amikor már én a saját autómat is úgy láttam, hogy biztosan szét van szedve, és már el is hagyta az országot.
6: De bementél a kórházba hozzá?
8: Nem, mert nem hittem el neki a sztorit, úgyhogy mondtam, hogy engem nem érdekel, hogy hogyan csinálja, de a kocsit én már szeretném visszakapni. Mondta, hogy rendben, akkor a kollégája visszaadja, amikor a rendőrségi kihallgatásról kiengedik itt a baleset miatt. Hát akkor, amikor ott láttam a róla levágni nadrágot tehát ott a szerelő műhelyben, hogy ez tényleg bekövetkezett ez az eset, akkor egy kicsit kellemetlenül éreztem magam, de egyébként egy nagyon állatorvosi ló eset volt, mert hogy ténylegesen van olyan, amikor nem jön meg egy alkatrészt, valamikor olyan hibát talál, ami egyáltalán nem is volt feladata, hogy megcsinálja. Egész egyszerűen fogynak is a szerelők így létszámban az autókhoz képest. Tehát az, hogy egy ilyen egyéves szerelési művelet az hogy jön össze, van olyan, akinek tényleg így fel sem tűnik, hogy fél éve az autón bent van, és tényleg nem telefonál rá. Igen, de az igen. Idő, tehát hogy amikor hozzánk kerül egy ilyen probléma, és
5: Éva, mennünk el közben, bocsánat.
8: Jó,
5: igen. De hogy akkor lehet benneteket keresni jogszerviz tanácsadásként. Valaki támogatja az autótulajdonosokat is. Nagyon köszi. Oké, örültünk, köszönjük, köszi Éva, puszi, ciao.
4: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
3: Műanyag nyílászáró közvetlenül a gyártótól. Keletablak. Őrizzük meg együtt otthon a melegét. keletablak.hu.
4: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu.
1: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
5: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
1: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: a Muki.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
2: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
3: Köszönjük!
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió 1. Az 50.
5: És

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Elindult a Top 50, Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel. Én Györke Attila vagyok, és ezek a hét sereghajtói. 50. volt a Camera Cyril remixében Ed Sheerantől, 49. Alok Éva.

0: Úgyhogy most szépen haladunk előre a sereghajtók között. 47. volt Regál Lili újdonsága a Heal Me, 46. helyen zenélt Selena Gomez Single Soon, ez lett a 45. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Ez ugye Cyril feldolgozásában Disturbed-től a Sound of Silence. 44. Kygo, One Republic és a Chasing Paradise. Now I'm chasing paradise with you. 43. lett aztán David Guetta-tól One Republic-tól az I Don't Wanna Wait. 42. helyen énekel Teddy Swims, Lose Control, amit a 41. helyen Topic, Fastboy és a Forget You követ.
1: Elsőként a Rádió 1-en.
0: A Lovers on the Dance Floor, Blondistól, Rádió 1-es újdonság. És Blondis ma este 6 órakor itt a stúdióban zenél majd egy budapesti fellépés előtt. Nagyon várjuk, hogy milyen szettet hoz majd nekünk, mivel készül egy ilyen élő rádiós fellépésre. Blondis zenéjére alapvetően egyébként jellemző, hogy pozitív, tele van jó érzésekkel, ebben a dalban is hallható. Én már nagyon várom, hogy jöjjön. Tessék velünk rádiózni egész nap, 6 órakor pedig különösen. Ez az újdonsága, a 40.

0: itt a Rádió 1-en, közlekedési infók az igazi mai slágerek között. Többen is jelezték, hogy ma is terített az M7-es a Balaton felé haladva Törökbálint és Martonvásár között, csak türelem a torlódásokban. Papi pedig azt írta, az egyes főúton lezárás van. Mosonmagyaróváron a Magtár utca és a Kápolna tér között terelés van és terelőút. Bárkinek bármilyen híre van, még szóljon. A forradalom 20-as 311-111.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ez a 97.7 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és a Family Centerből jelentkezünk élőben egészen 14 óráig, így a nyár végén, aktuálisabb témát pedig nem is nagyon tudnánk találni Farkasi Járdal, a Family Center igazgatójával, akivel a nyárvégi akciókról beszélgetünk a folytatásban.
4: Bizony, mert hogy vannak nagyon sokan ezek az akciók. Szia Ben, és üdvözlöm a hallgatókat. Figyelmük bajlám, szinte az összes üzletünkben van valamilyen szezonvégi leárazás. A legnagyobbat a Hervis üzletünkben találják, ott lesz egy meglepő. De erről majd egy kicsit később, ott 50%-os leárazás van már szinte minden termékre. De bármelyik ruházati üzletünket is említhetném, akár a New Yorkerben is nagyon jó árakat találnak, kiváló árakat találnak a CCC nyári cipő választékában, és a bőrönd választékában is, ha valakinek még hátra van a nyaralás. Válogatás nélkül szinte 40-50%-os kedvezménnyel tudnak most vásárolni nálunk, úgyhogy érdemes beülni az autóba és ellátogatni hozzánk a mai napon, ezen a hétvégén és a következő augusztusi hetekben.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
5: Kinek miért stresszes a melója, illetve melyik a legstresszmentesebb? Légiirányítók 12 óráznak. Ezt ugye megkérdezzük, majd van egy légiirányítónk. Hello Tomi, jó reggel. Ciao.
6: Hello, sziasztok, jó reggel. 12 órás műszakon belül el van osztva, igen, hogy van, amikor ott ülünk a radarképernyő előtt és dolgozunk, és van, amikor meg kötelező pihenőben vagyunk. 3 óra egybe, utána mindenképp kell egy pihenő, a normál az másfél óra kb., amit egybe dolgozol, és utána egy kis pihenő.
5: De a magyar légtér vagy a Budapest felett repülőgépek azért az viszonylag így a nemzetközi légtereket meg reptereket nézve azért egy nyugisabb történet, nem?
6: Nem igazán. Távolközletnél vagyok, ami azt jelenti, hogy én azokat a gépeket irányítom, akik a kondenszcsikot húzzák odafönt. Van olyan szektorunk, országrészünk, a nyugati Magyarország rész, ami Európa top 3 legkomplexebb légiforgalmi irányító szektorában benne van.
5: Wow, tehát annyi az átmenő forgalom felettünk, ami annyi nem száll le, csak átmegy.
6: Nem csak az átmenő forgalom mennyisége, hanem a komplexitása, hogy sok nagy reptér van a közelünkben, ahonnan felszálló repülők, leszálló repülők, sok a magassági mozgás, amin át kell fűzni egymáson a repülőket, és ezek mind a komplexitás értékhez adnak hozzá, nem csak a szám szerinti értékhez, de egyébként szám szerinti értékben is igen, eléggé elől vagyunk.
5: Hány gépet viszel? Egyszerre kérdezik. Hány gépet viszel egyszerre? Tehát mi a rekord? Mi volt, amikor azt mondtad, hogy ez egy izzadságcsepp megjelent a homlokodon, mikor így látta, ránéztél a monitorra?
6: Hát ez egy nagyon rugalmas dolog, mert ha túl sok van, akkor szétszedjük a szektorokat kisebb szektorokra, tehát mindig van egy határ, amit próbálunk nem elérni. 20 az már azért egy szép szám.
5: Szerencsé. Mi a közel? Tehát repülési mértékben mi a közel?
6: Ha jön két gép szembe egymással, totál szembe egymással, akkor legalább 1000 lábnak lennie kell.
7: Hát az olyan 300 méter
6: körülbelül. 300
7: méter, az még tök oké két gép között.
6: Igen, teljesen oké.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, mai sláger megy.
1: Rádió 1!
2: Rádió 1 Top 50. A 36.

Purple Disco Machine, Out This Soul, a Beat of Your Heart a 33. lett. A folytatásban a The Door, Teddy Swims-től, akinek a magánélete, akárcsak sok más sztár esetében, megsillette a hirtelen jött óriási sikert, a rengeteg koncertet, a turnét, a folyamatos stúdiózást. Teddy Swims megerősítette a hírt szakított barátnőjével Rachel, akivel közös gyermekük is van. The Door, a héten a 32.

0: a Rádió Egyen a Top 50-ben, 30. volt a Ladari, Ladótól, Joel Corey-től a Be Alright a 29.
1: Rádió egy Top 50, a 28.
0: A Dracula a jelen nagy favoritjai közül, a social media segítségével feltörekvő ausztrál zenésztől Kevin Parkertől, azaz Tame Impalától, akinek a koncertjei nem csak a zenéről szólnak, konkrétan vizuális orgiáról is, lézersók, hipnotikus minták, a híres UFO, ami egy hatalmas kör alakú lámparendszer a színpad felett, mindent bevet, hogy a közönség jól szórakozzon. Egyébként a legutóbbi Pókember filmhez is jutott Tame Impala dal, szóval ő most nagyon pörög. Ez a dal Jenny és Boys Noize remixben szól, Tame Impala Dracula a 28.

itt a rádió egyen, ez a Top 50, csak igazi ma is láger, mert szépen lassan véget ért ez a zenei óra, de azonnal indítom a következőt. Na, még egy pici visszaszámolás, mert ugye 28. volt Tame Impalától a Dracula, 27. Alex Warrentől,

0: Ed Sheerantől és Martin Garrixtől a Repair It a 26. És a következő zenei órát itt a Rádió 1-en Lady Gaga indítja majd a 25. helyen. Ez a Dead Dance!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tibica

0: Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyereksportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik Eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskola kezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió egy top 50. A 25.

Good, 22. És ezután jött Kérdőtől a Turn the Lights Off a 21. helyen.

0: varázslat, de Lady Gaga még mindig a top 20-ban van ezzel a dallal. 18. A 17. lett Accent, Sera, Misha Miller és a Don't Leave.
1: Rádió egy top 50, a 16.
0: A Save Me Tonight a friss Rádió 1-es kedvencek közül, és hangulatban visszaugrunk most 2010-be, és ebben Jennifer Lopez és David Guetta segít, akik már akkor 2011-ben dolgoztak egy dalon, valamiért soha nem jelent meg. Úgyhogy szép szóval élve, ebben a zenében az akkori elfelejtett kollaboráció testet ö.

0: Rádió 1 Top 50. A 13.
1: A foci himnusz, az év sporthimnusza, Shakira, Burna Boy, Die Die. Azon túl, hogy a dal célja, hogy buzdítson, arra is emlékeztet, hogy a nehézségek és a kudarcok csak erősebbé teszik az embert, és ha keményen megdolgoztunk érte, elérhetjük a céljainkat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A 97.7 Rádió 1 továbbra is élőben jelentkezik innen a Family Centerből egészen 14 óráig. Ilyenkor nyár végén pedig mindenki már kicsit az iskola kezdéssel foglalkozik, nincs ez másképp, mint a Family Centerben sem. A részletekről most Farkasi Járdal, a Family Center igazgatójával beszélgetünk.
3: El kell kezdeni foglalkozni az iskola kezdéshez szükséges eszközök, ruházati cikkek, cipők, sport, felszerelések, iskolai kiegészítők, írószer beszerzésével. Tehát üzletünk nagyon-nagyon széles választékkal várja iskolakezdésben érintett családokat, írószerben, füzetekben, papírárukban, technika csomagokban. Szerintem a város egy legszélesebb kínálatát tudjuk bemutatni az idén a TEDi üzletünkben. Ha sportról, testnevelésről, edzésekről van szó, akkor választhatják a Budmill, a Hervis, vagy akár a Dorku üzletünket is, ahol megtalálhatók azok a termékek, amik szükségesek ezekhez a sportokhoz. A MediaMart üzletünkben a digitális oktatásra kapcsolatos termékeket, számológépeket, nyomtatókat, minden iskolakezdés technikai eszköz nagyon jó áron szerezhetnek be az idén, de bármelyik ruházati üzletünk bebenéznek, ehhez a szezonhoz kapcsolódó termékekkel várjuk önöket.
1: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
4: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: megszólalnak. A új zene akkor is rádió egy, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió 1. Rádió 1 Top 50. A 11.

0: Ezt követte Tóth Abigail és Axel dala a Sugar Daddy a 11. helyen. Aki kedveli Sam Feldt, Rehab vagy a Switch Disco zenéit, annak van egy szuper jó hírem. Ők együtt dolgoztak ezen a dalon, és most leadom Sleep Tonight. Valamennyien a vokális, dallamos house vonalat képviselik. A Switch Disco-nál ráadásul mindig is hangsúlyos volt az aha élmény, amikor felismerjük az egyik kedvenc dalunk részletét egy teljesen új lüktetésben. Na ez is ilyen, a Sleep Tonight, ami már a top 10-ben van, és a 10.
1: Hey, what's up? This is Sam Feldt.
2: Hey guys, we are Switch Disco, and you're listening to Radio 1 Hungary.
3: Why, oh boy, you just can't take it.

itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. A Top 50 szól Európa, Amerika és a Rádió 1 legnagyobb kedvenceivel. 2026. 34. hetén ráadásul ez a 10 legnagyobb favorit. 10. a Sleep Tonight, Samfeltől, a Swiss Disco-tól és Rehab-tól.

Nyolcadik lett Ray Daltontól a Blood Running. Can't hold back, my heart is beating strong. You make it easy when the night is long. Hetedik Hyperton és az Out of My Head. Alex Kenji-től a Bumbley, hatodik. Taylor Swift, Opal Light, ötödik. Sam Felt, Hearts Like Mine, negyedik. Tartja dobogós helyezését, harmadik a héten Purple Disco Machine és a Hurts Wonderful Life. Kamrad, Be Mine,

0: Rádió egy top 50. Az első.
1: New Religion, érkezik BB Rexa, a horror királynő. Ezt ő mondta magáról. Imádja a műfajt a szabadnapjain, amiből elég kevés van neki. Simán rendez egy brutál horror maratonozást. Nyáron sok fellépése volt, szóval mostanában nem volt rá ideje. Hölgyeim és uraim, a Rádió egy top 50-ben ezen a héten is megtartotta első helyét BB Rexával, a New Religion.

0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi Csam

0: Showmax. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyereksportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban, a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Iskolatáska, tornafelszerelés, ceruzák, füzetek, nyárvégi kiárusítások és egy ízletes kávé kellemes környezetben. Ez mind-mind mi vagyunk, a Family Center Szombathely. Keresd minket a Tesco és a Praktiker mellett. Parkolj ingyen, itt van minden.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
9: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai sláger.

Szép délután, Szombathely! Én Farkas Beni vagyok, és a mai nap pedig igazán különleges, ugyanis innen a Family Centerből jelentkezünk élőben. Egészen 14 óráig, 10 óra óta egyébként már itt vagyunk, rengeteg hallgatóval találkoztunk, és elmondhatom, hogy tényleg remek a hangulat. Lassan ugye itt az iskola kezdés, és lassan vége a nyárnak, úgyhogy készülnek itt a Family Centerben már az iskola kezdésre. Nyeremények is vannak, amit hazavihet, hogyha kijön ide hozzánk. Jöjjön, kipörgesse meg a szerencse kereket, ami itt a Family Center bejáratánál található, hogy mit nyerhet, azt nem sokára elmondom, most azonban a Daily Mixben egy újabb igazi mai slágert hallgatunk, Gail felvétele érkezik, ez az ABCD AFU.

Daily Mix a Rádió Egyen. Nem sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Daily Mix minden délben egy órán keresztül a Rádió Egyen.

A 97.7 Rádió egy továbbra is innen a Family Centerből jelentkezik, ahol már üzembe is helyeztük a szerencsekerekünket, amit hogyha megpörget, ma is értékes nyereményeket vihet haza. Ha szeretne játszani, akkor jöjjön ki 14 óráig, itt a Family Center bejáratánál találja meg a Rádió egy alkalmi stúdióját. Itt van a szerencsekerék is, amit meg lehet pörgetni, és értékes nyereményeket hazavinni, például iskola táskát is az iskola kezdéshez kapcsolódóan. Nem csak rengeteg sok nyereménnyel készültek itt a Family Centerben, de bizony sok-sok érdekességről is hallhat a folytatásban. Továbbra is Farkas Rihárddal, a Family Center igazgatójával beszélgetünk majd. Nem sokára hozzuk a részleteket, közben pedig a Daily Mixben jönnek sorban az igazi mai slágerek. Most épp Katy Perry-től szól a Lifetime.

Nem sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió Egyen. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Ez a 97.7 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és várunk továbbra is mindenkit innen a Family Centerből. A Family Center bejáratánál találja meg a Rádió 1 alkalmi stúdióját. Egészen 14 óráig szólnak élőben az igazi mai slágerek, és aki ma ellátogat a Family Centerbe, az akár értékes nyereményeket is hazavihet. Nincs semmi más dolga, csak pörgesse meg a szerencse kereket. Na de nézzük is, hogy miket lehet nyerni, ugyanis még adós vagyok a nyereményekkel. Hogyha eljön ide a Family Centerbe, akkor akár egy iskola táskát is nyerhet, de vásárlási utalványokat és akár Rádió 1-es ajándékcsomagot is hazavihet, a legkisebbeknek pedig ezúttal is lufikkal készülünk, úgyhogy jöjjön ki, találkozzunk 14 óráig, ahogy mondtam, élőben szólnak az igazi mai slágerek. A folytatásban például jön Lady Gaga, ez az Abracadabra.

0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
2: Ez a 97.7 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, 14 óráig pedig várunk mindenkit itt a Family Centerben élőben, és természetesen, ahogy már megszokhattuk a Family Centerben, ezúttal is készülnek játékkal, ha jól tudom, az iskola kezdéshez kapcsolódóan. Ezt már is elmondja nekünk Farkas Rihárd, a Family Center igazgatója.
3: Így van, több játékunk is van, az egyik a mai napon, hogyha ellátogatnak hozzánk, akkor akár iskola kezdéssel kapcsolatos ajándékokat is nyerhetnek, például iskolatáskákat a Budmi jó voltál. Vagy pólókat, akit nem érint az iskola kezdés, azok bevásárló táskákat és egyéb ajándékokat nyerhetnek. A másik játékunk pedig 27-én indul a Facebook oldalunkon, ami a Family Center Szombathely bevásárlóközpont néven található meg a Facebookon. Itt pedig hetente fogunk kisorsolni a CCC jó voltából márkás hátizsákokat, sportcipőket, mindent, ami az iskola kezdéssel kapcsolatos. Tehát kövessenek a Facebook oldalunkat, hiszen hamarosan megjelenik ott a játékra felhívó posztunk, és
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
4: Rádió
0: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi!

A 97.7 Rádió egy a mai napon élőben jelentkezik a Family Centerből, a folytatásban azonban kicsit messzebbre látogatunk a Strand Fesztiválra, ugyanis a Rádió egy Jack Daniel's Stage a mai napon is üzemel, várja a bulizni vágyókat este, már mondom is a programot, 20 órától a Disco Shit lép színpadra, 21 órától jön Kollár, 22 órától Pulmax, 23 órától a Loving Arms, éjfélkor a Stadium X lép színpadra, hajnal 1-től Jamina jön, hajnal 2-kor Lotfi Begi, hajnal 3-kor pedig a Wilcox. A Strand Fesztiválról, illetve a Rádió 1 Jack Daniel Stage-ről minden részletet a rádió1.hu-n talál, kattintson a részletekért, a folytatásban pedig hallgassa meg Szemfelt és Rosalind közösét, a 97.7 Rádió 1-en élőben a Family Centerből jön a Hurt Like

0: past your street. You said forever, now I drive alone.
1: Daily Mix a Rádió Egyen. Nem simos lágerek.
2: Nem simos lágerek.
1: Ezek az igazi mai slágerek.
2: Mixben.
1: Daily Mix minden délben egy órán keresztül a Rádió Egyen.

Ez a 97.7 Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, és továbbra is várunk mindenkit a Family Centerbe, ahol javában zajlanak jelenleg is a játékok. Értékes nyereményeket lehet innen a Family Centerből hazavinni. Ezekről minden részletet a Family Center Szombathely honlapján, a Family Center kötőjel szombathely.hu oldalon találhat. Megújult a honlap, ezért is érdemes kattintani, minden részletet megtalál itt az üzletekről, a játékokról, magáról a Family Centerről, úgyhogy érdemes kattintani a részletekért. Egyébként 14 óráig még élőben jelentkezünk, úgyhogy akár velünk is lehet találkozni, a rádió egy alkalmi stúdiója itt a Family Center bejáratánál található, úgyhogy remélem találkozunk, ahogy mondtam, 14 óráig élőben szólnak az igazi mai slágerek. Most épp Rag & Bone Man klasszikusát hozom, ez már a Human.

Daily Mix. Daily Mix. Minden délben a rádió egyen. Egy órán keresztül. Mix.

0: igazi mai slágerek mixben.
1: 97.7 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és most egy kis időre búcsúzom innen a Family Centerből, nem sokára viszont jövünk vissza sok-sok igazi mai slágerrel, sok-sok nyereménnyel és persze érdekes interjúkkal. Következő órát pedig ez a dal indítja, ez Taylor Swift-től a Fate of Ophelia, amit mindjárt meghallgatunk innen a Family Centerből. Maradjon velem a folytatásban is. Én Farkas Beni vagyok. Hello, Szombathely!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jövőháza BT, a tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
4: Iskolatáska, tornafelszerelés, ceruzák, füzetek, nyárvégi kiárusítások és egy ízletes kávé kellemes környezetben. Ez mind-mind mi vagyunk, a Family Center Szombathely. Keresd minket a Tesco és a Praktiker mellett. Parkolj ingyen, itt van minden.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Farkas Benivel. Csak igazi, mai sláger megy. 97.7

szép délután, Szombathely a mikrofonnál, továbbra is Farkasben, és továbbra is innen a Family Centerből jelentkezünk élőben. Még nem késett el, még találkozhatunk, még nyerhet is, egészen 14 óráig jelentkezünk élőben. Sok-sok nyereményünk van, meg sok-sok érdekességgel is készültünk ebben az órában, is beszélgetünk majd Farkas Rihárddal, a Family Center igazgatójával, de érkeznek az igazi mai slágerek is. A 97.7 rádió egyen a folytatásban egy idei felvétel jön, a Reggán Lili újdonsága, a

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a 97.7 Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, és a mai nap különleges, ugyanis élőben jelentkezünk innen a Family Centerből egészen 14 óráig. Élőben szólnak innen az igazi mai slágerek, és jó hírem van, ugyanis sok-sok nyereménnyel is készültek itt a Family Centerben, amiből van még bőven, és amit meg is nyerhet. Csak meg kell pörgetni a szerencsekereket, amit itt talál a Family Center bejáratánál. 14 óráig várunk mindenkit, szóval nem késett el, még kijöhet, pörgethet, aztán pedig akár nyerhet is. Elképesztő nyeremények vannak, úgyhogy jöjjön el a Family Centerben, játszon, hallgassa az igazi mai slágereket élőben. Most épp Ray Dalton felvételét a 97.7 Rádió 1-en. Itt a Do It Again.

0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A 97.7 Rádió 1 továbbra is élőben jelentkezik a Family Centerből élőben, és ahogy megszokhattuk, a Family Centerben mindig készülnek valami újdonsággal, hogy az elmúlt időszakban milyen újdonságok történtek itt a Family Centerben, és a jövőben milyen újdonságok várnak itt a vásárlókra. Arról most Farkasi Járdal, a Family Center igazgatójával beszélgetünk.
2: Igen, köszönöm, hogy elmondtad ezt, hiszen mindig minden szezonban próbálunk valami újat csempészni a Family Centeren belül az üzleteink közé. Idén sem lesz ez másképp. Bizonyára látták, hogy a Hervis üzletünkben szenzációs kiárusítás zajlik. Ennek az oka az, hogy ez a Hervis üzlet Sport Direct üzleté fog alakulni. A következő hetekben zajlik az átalakulás, és várhatóan szeptembertől már ezeken a jól ismert Sport Direct-es szuper árakon tudnak majd vásárolni cipőket, sportruházatot, kiegészítőket. Érdemes a Sport Direct honlapján előre tájékozódni már arról, hogy mi lesz a kínálat. Aztán természetesen figyelmükbe ajánlom a Vékruk ékszerüzletünket, amelyet tavaly nyitottunk, az idén egy teljesen új kollekcióval jelentek meg. Folyamatosan akciós áron érhetők el az aranyékszerek, az ezüstékszerek. Nagyon szép egyedi kollekciókat találhatnak az üzletben. Aztán a MediaMarktnak is vannak újdonságai, amik természetesen az otthoni szórakoztatás, illetve az iskola kezdéssel kapcsolatosak, de aki drónt akar vásárolni, az is nézzen be hozzánk.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
0: Rádió!

Ez a 97.7 Rádió egy, ahol csak igazi mai slágermány, és minden az iskola kezdésről szól a mai napon itt a Family Centerben, és ezzel kapcsolatban hoztam egyébként egy fontos hírt, ugyanis Szombathely önkormányzata idén is meghirdeti a Szombathely Visszavár elnevezésű tanulmányi ösztöndíj pályázatot. A pályázat szeptember 1 és szeptember 30 között nyújtható be személyesen vagy meghatalmazott útján Szombathely polgármesteri hivatala egészségügyi, kulturális és köznevelési irodájában. A részletes pályázati felhívás, illetve a pályázat benyújtására szolgáló adatlap beszerezhető a hivatal ügyfélszolgálatán, vagy a szombathely.hu oldalon. Érdemes tehát kattintani, és érdemes meghallgatni Accent Sarah és Misha Miller közösét a 97.7 Rádió 1-en, itt Don't Leave!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Ez a 97.7 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és a Family Centerből jelentkezik a Rádió 1 élőben, és hogyha nem tudna majd ide kijönni, nos, akkor sincs gond, ugyanis rengeteg sok képet dobtunk ki a Facebook oldalunkra, a facebook.com/Rádió 1 szombathelyre. Egy kis hangulat jelentést kaphat arról, hogy mégis mi a helyzet ma itt a Family Centerben. Egyébként a Family Center Facebook oldalát is érdemes böngészni, de Instagramon is érdemes követni minket, ott is exkluzív tartalmakkal jelentkezünk innen a Family Centerből, úgyhogy kövessen be minket ott is, amúgy pedig 14 óráig még élőben szólnak innen az igazi mai slágerek, vannak még nyeremények is, amiket itt a Family Centerben megnyerhet, úgyhogy még nem késett el, a 97.7 Rádió Egyen a folytatásban pedig már Zala Larsson felvétele szól innen a Family Centerből, ez a Lush Life!

Ez a 97.7 Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, és nagyon gyorsan eltelt ez a 4 óra itt a Family Centerben, most pedig már búcsúzunk is. Nagyon sokan játszottak itt a Family Centerben, és nagyon sok nyeremény talált gazdára. Én azt hiszem, hogy nagyon jó helyekre kerültek ezek a nyeremények. Még egyszer gratulálok minden nyertesnek. Én búcsúzom, de a játékok és a jó hangulat továbbra is itt marad a Family Centerben, úgyhogy érdemes ellátogatni ide a folytatásban, és velem legközelebb holnap délben lehet találkozni, akkor is felpörgetem a délután, remélem vasárnap is velem tart majd. Fészen Instán nézze vissza a mai nap képeid, videóit, kellemes pihenést kívánok mindenkinek a hétvége hátra lévő részére, holnap jövök. Én Farkas Beni voltam, hello szombathely!

0: igazi mai sláger után jön egy új.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik Eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
3: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben vagy a szatmari.hu-n.
4: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-ai szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az app-ban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Iskolatáska, tornafelszerelés, ceruzák, füzetek, nyárvégi kiárusítások és egy ízletes kávé kellemes környezetben. Ez mind-mind mi vagyunk, a Family Center Szombathely. Keresd minket a Tesco és a Praktiker mellett. Parkolj ingyen, itt van minden.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
8: De van olyan szülő, aki azt mondja, hogy legyen nála a telefon az iskolában.
9: Komolyan? De mert hogy délelőtt 11-kor eszembe jut, hogy Pistike vajon éle még? Hát persze.
8: Ez nem inkább olyan szülő, aki nem mer szembe menni a gyerekkel, és minden talált ezt, és nem mer neki nemet mondani, és azért támogatja, olyan amit a gyerek van. Akar. Tehát ez nem inkább arról szól, hogy jó, akkor legyen nála a telefon, mert a gyerek kiborul, vagy hisztis lesz, vagy egy hét kezelhetetlen, ha nincs nála a telefon. Tehát szerintem az iskolák sokszor inkább gyávaságból nem merik ezt meg. Tenni, vagy a szülőkkel való konfliktus kerülés miatt pedig, ha beleállnának, felszabadultabb, mosolygósabb, vidámabb gyerekek lennének nagyjából 2 nap után. Nézd meg azokat a gyerekeket, ahol elveszed a telefont. Egy nyaraláson vagy valahol. 10 perc van, beszélnek, röhögnek, medencéznek, jönnek, mennek. Adják 2-3-14 évesnek telefont, ülnek a medence mellett és pörgetik a telefont. Kis túlzással, most nyilván nem minden gyerek, nem minden élethelyzetben, de ez az általános korkép.
10: Mi lenne, hogyha nem a telefont tiltanánk be, hanem a Facebookot, meg a social media.
9: Mert na, a normális élet az valóban úgy néz ki, hogy ott van nálad a telefon, de tudod tudatosan használni. Egyikünk se tudja így. Érted? Igen, hát te is megfogod, ránézel, kicsit tekergeted, érted? A világ igen, így lenne szép, így lenne demokratikus, hogy odaadjuk mindenkinek a mobiltelefon, meg mindent odaadunk, mert tudják rendesen kezelni. De mi se tudjuk rendesen kezelni, hát te is. Hányszor kapod rajta magad, hogy csak görgetsz? A gyerek pedig még jobban rá tud erre függeni. Az igazi szép világ az az lenne, hogy persze ott a telefon, ha kell az órán valamire, akkor majd te fogod is. De nem, a gyerek biztos, hogy el fog indulni, és elkezd tiktokozni.
10: A szegényebb társadalmi rétegekben több a telefonozás, a magasabb társadalmi rétegekben már jobban meg tudják húzni ezeket a határokat, és már van az a fajta sikk, hogy nem kap korán telefont.
8: Én nagyon-nagyon-nagyon támogatom egyébként.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
1: Csak igazi mai slágerben.

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió X! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Switch Disco. Őket hozom a folytatásban, ugye a 2026-os születésnapi fesztiválunk sztár fellépői között ott voltak ők is. Rengeteg sztárral dolgoztak már együtt, nagyon menő énekesekkel, énekesnőkkel, például Ella Hendersonnal, és megkérdeztem tőlük, hogy van-e álom együttműködésük a bakancs listájukon. Ezt mondták.
1: Can't even begin to say like so many different ones.
2: Őszintén, olyan sokan vannak. Rengeteg énekes, DJ, producer. Nincs egyetlen konkrét név. Nagyon szeretjük a kollaborációkat. Sok minden, amit csinálunk, különösen a zenei verziók, eleve az együttműködés szellemében születnek. Szeretjük a különböző producereket, írókat és kreatív ötleteket egyetlen projektben összehozni.
0: Ebből két dolgot szűrtem le, a srácok nagyon nyitottak, sokféle, sokfajta emberre, a másik pedig az, hogy rengeteg zenei ötletük van még. Most sem egyedül érkeznek, hanem ez is egy DJ-producer kollaboráció, Switch Disco Rehab Sam Felt és a Sleep Tonight.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egyet.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Tehát lehet, hogy vége van a foci VB-nek, már itt van a hátunk mögött, de Shakira és Burnout Boy dala, a VB hivatalos himnusza, Die Die folytatja a diadal útját. A héten például az egyik legnagyobb brit kereskedelmi rádió top 40-es listáján az első lett, de a hivatalos brit listán, a 100-as listán a második helyen tanyázik, úgyhogy jó eséllyel még az első helyet is megkaparinthatja. A negyedik ezen a listán például a Moving to the Sun üggel dala, amit a Rádió 1-es DJ-k is játszanak. Hát a háttérben szerintem elégedetten koktélt szürcsöl közben Ed Sheeran, aki a dal társszerzője. Shakira, Burnout Boy, Die Die, hozom már is a Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Kenji, Bamboli! Na hát ez is egy olyan dal, amit a Rádió 1-es DJ-k vezettek be a köztudatba. Rádió 1-es DJ-kkel pedig lehet találkozni a Strandfesztiválon Zamárdiban ma is. Természetesen a Rádió 1-es és nem mi meglepő, diszkósít 8 órától, aztán Kollár 9 órától, 10-től Pool Max, 11 Lavigard, Stadium Max, Yamina és Lodfibegi, Jauri, jó, magával ragad mindig ez a dal. Ja, és nagyon fontos, ma élőben mix

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a négy napos hosszú hétvégén is. Üdv mindenkinek a mikrofonnál, Kismerti. 3 óra előtt járunk egy kicsivel, ez azt jelenti, hogy 5 óra múlva kapcsoljuk a külső helyszínünket, Zamárdit, a Strandfesztivált, azon belül is természetesen a Rádió 1 stage-et, de minden ezzel kapcsolatos tudnivalót mutatok, és azon Taylor Swift talált nem sokára.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi Csampe.

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadiúi Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
4: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes hosszú hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Kis Márti. Ja, apropó hosszú hétvége. Írt nekünk egy Rádió 1-es. Hello Márti, sajnos itt Ausztriában nincs hosszú hétvége. Szomorú emoji. Ma is nyomjuk, de itt is csak a Rádió 1 szól éjjel-nappal. Hát akkor most is jó zenét kaptok. Fast Boy, Good Life, és nem elfelejteni, kevesebb mint 3 óra, és Blondie is a kanadai sztár DJ producer élőben mixel a Rádió 1 stúdiójából. 8 órától pedig kapcsoljuk a Strandfesztivált.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Bianca közli a közlekedési infót. M1-es autópálya 42-es kilométer Győr felé. Korábban három személyautó összeütközött sajnos a belső sávban, úgyhogy az egy sávra szökülő pályaszakaszon 10 kilométeren át araszol a kocsisor. Balesetmentes kilométereket.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió ez csak igazi mai sláger megy, 6 órától pedig a kanadai sztár DJ producer Blond is mixel innen a budapesti stúdiónkból, és hát Kanadáról jut eszembe, ott lépett fel a minap Ed Sheeran, őt hozom most, mégpedig Torontóban 50 ezer fő előtt. Az nagyon komoly. Ed, gratulálok, az már majdnem egy DJ Oti buli. Arulról súrról a DJ Oti kategóriát. Jó, azért ő akusztikus gitárral egyedül lépett fel, de azért na, az igen.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 6 órától Blondish Mixen. Nagyon-nagyon várjuk már ide a Rádió 1 budapesti stúdiójában. A kanadai Star DJ-t itt van már Budapesten, azt néztem az Instagram sztoriában, hogy megett az első gulyáslevest, és a

Józsi, hol vagy? Hát a vér nem válik vízzé, ugye blond és Vivien Bakos magyar származású, bár Kanadában született, ott is nőtt fel. Nagyon sok mindent megtudunk majd róla 6 órától, mert hogy ő fog mixelni a Rádió egy budapesti stúdiójában. Őt hozom.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A nyári szünet után ezen a hétvégén Hollandiában folytatódik a Forma 1, a Zandvoorti ringen egészen konkrétan, ami egyébként kikerül a verseny naptárból, szóval ez egy ilyen búcsú esemény is lesz, és a záró esemény sztár fellépője lesz majd Martin Garrix, aki egyébként személyes jó barátja például Max Verstappennek. És hogy melyik dalt hozom tőle mindjárt?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Jazz. A Lovers on the Dance Floor a héten bekerült egyébként a Billboard Dance Airplay chartba, úgyhogy nagyon-nagyon előkelő. Blond is nálunk fog mixelni itt a Rádió 1 Budapesti stúdiójában 6 órától. Nagyon-nagyon várjuk őt.

0: Közlekedési információ már is a Rádió 1-en. Danitól kaptam, aki az M1-esen járt, vagy jár még éppen. Tatabánya térségében történt egy baleset, azt írja, az 56-os kilométernél. Ezért torlódás van. Járhatóak már a sávok, de torlódik. Tehát még egyszer M1-es 56-os kilométer Tatabánya térségében volt egy baleset. 0620-311-111 a hívható SMS és Viber számunk. Balesetmentes közlekedés mindenkinek.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen! 5 órától Cookie Mix-el, 6 órakor pedig a kanadai szupersztár DJ-producer Blondie is érkezik a stúdióba.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: I want.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió E! Folytatódik

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes, pihenős, feltöltődős és élményeket gyűjtős négynapos hosszú hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Kismárti. 5 órától pedig kifulladásig non-stop buli, de tényleg ezt szó szerint kell érteni. Before Party Show Kukival, és 6 órakor érkezik a stúdióba a kanadai DJ producer Blond is, és 1 órán át mixeli élőben az igazi mai slágereket. 8 órakor pedig kapcsoljuk majd a külső helyszínünket, Zamárdit, a Rádió 1 stage-et, mert hogy a Strandfesztivál így a finiséhez érkezett, úgyhogy nem érdemes tekergetni sehova, ez a Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Tadadadam! Itt van már egy szép barna férfi a stúdióban, fehér pólóban, de nem sokára látható lesz a YouTube élőnkön. Kuki!
1: Hello, Marti! Sziasztok mindenkinek!
0: Na hát ezzel a vidám lendülettel és energia szinttel indul majd a Before Party show.
1: Yes.
0: Aztán érkezik 6 órakor ide a stúdióba Blond is.
1: Kedett közös kép.
0: Hát az a minimum, Kukikám. Hát kérlek szépen, mert a francia dal következik, konferált vette magad.
1: Bien sûr! Mesdames et messieurs, voici Yves V. Et dernière danse sur Radio 1, que des tubes d'aujourd'hui.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi Trump

Rádió egy Jack Daniel stage-en. A lemezjátszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Cookie és a World is Mine Rádió show sztárjai. Reggel

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt egy Orlen.
3: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
6: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
5: Pontosan, de csak egy hétig a két készlet erejéig.
7: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: származású, ezt nem tudom, tudta.
1: Tud magyarul? Mint én?
0: Én azt gondoltam, hogy biztos nem tud magyarul, mert hogy kint Kanadában született, de... Hát úgy tud magyarul, mint te.
1: Azt de akkor várjál, nekem nélkül tud franciául? Hoppa!
0: Hát lehet, hogy ő Kanada francia részén is sokat tartózkodott, és kiderült, hogy egy kis poliglottal van dolgunk, de nagyon, nagyon helyes, amikor magyarul beszél. Engem is meglepett, hogy mennyire szépen szuper beszél magyarul.
1: Hát akkor te itt leszel?
0: Igen, igen, itt leszünk, és fú, nagyon, nagyon várjuk. Hát figyelj, a blond is azért ilyen helyeken lép fel, hogy mit tudom, Tomorrowland, Pacsa, Ibiza, szóval, hogy ilyen nagyon nagy van.
1: Pacsa az enyém.
0: Lájkolgatja a posztjait, az Oliver Heldens.
1: Ja, az enyém is.

Ez itt a Nagyon Jó Sok Igazi Mai Sláger, mely még egyszer hangsúlyozom, 15 óra törekezik Blondie is, és élőben fog mixelni is. Az egyik SMS-i szólsz, akkor ki már üzenetem kicsi szívemnek, ismét volt egy boldog hetem, sok időt töltött el velem. Hidd el, ezt is meghalálom, hisz, hogy csak te vagy boldogságom, valak este szokás szerint, addig is hiányzol, imádlak, szeretlek. Puszi, baba, jó, hogy baba, és vele ki kell ez itt velem, hatkor is lesz előtt, Tamás, Redéről, igen Tamás, élőben fog mixelni Blondie is.

0: kidem tout avant la mitjana ta zaste eli le longueur mara le pitike top bet bach hosab ez nakad vodat kozik marti itt van kismerti a stúdióban még egyszer, szervusz Martikám!
1: Sziasztok, és nagyon várjuk Blondist természetesen, hát ő lesz a koktél cseresznyéje a mai napnak, így neveztem most őt el, és hát ugye ő egy kanadai szupersztár DJ, már felsoroltam, hogy milyen sok helyen DJ-zett, de ennél nagyon érdekes, ennél szerintem összetettebb az ő személyisége. Képzeld el, hogy nagyon szoros kapcsolatot ápol a rajongóival, kb. Úgy, mint a Lady Gaga. És hát közben
0: én
1: vannak ilyen...
0: Én rájegol, hogy Lady Gaga nem tudja, hogy létezek.
1: Jó, kivéve téged. És van egy ilyen környezetvédő projekt, és annyi mindenről lehetne vele beszélgetni. Ugye ez a mix, ez nem biztos, hogy alkalmas lesz, hogy teljesen megismerjük, de egy picit megismerjük őt, arra mindenképp, és hát az energiáit, ugye ő azt szokta kommunikálni, hogy minden energia, és ezt én is abszolút ezt gondolom, hogy nem az a fontos, hogy mit mondasz, hanem az a ahogyan. Például a te személyiséged is, Kuki, most így szembe dicsérlek téged, én veled kapcsolatban sokszor megállapítottam már, hogy nálad az ahogyan. Az igazán vicces, és az a rész az az energia.
0: Aj, de aranyos vagy. Mindjárt bepürülök, pedig jó barna vagyok. Köszönöm, Márti, jó. Még egyszer hangsúlyozom, hölgyeim és uraim, élőben 15 órától Blondish itt a Rádió és Stúdióban Mártival, mert Márti jobban tud beszélni angolul, mint én.
1: De Blondish jobban tud magyarul, mint én angolul.
0: Lehetséges, a Blondish tud franciául, és akkor maradok vele.
1: Mi is kizárva. Na, mi jön tovább?
0: Mi

0: Ez itt a Rádió Egyen Hangsok igazi mai sláger megy, Bene Before Party Show Summer Edition, és ma extra Before Party Show, mert hamarosan érkezik Blond is, világsztár DJ, itt fog mixelni nektek az igazi mai slágereket élőben, és igen, sokan kérdezik, hogy lesz bekapcsolva a webcam, mint most is, igen, lehet ennyi engem dolgozni, izadni, és mixelni nektek az igazi mai slágereket. Allé, a nagy DJ-ről van szó, hát ő is egy nagy DJ, sőt, bemutatkozik is. Hello, my friend. Legyél már lusta, légy szíves.
1: Hi, this is Bob Sinclair, and you're listening to my friend DJ Cookie on Radio Egyet.
0: Tényleg ügyedebb tőle, tényleg imádjunk. I can't wait, ez egy feldolgozás. Körülbelül 40 ezelőtt jött egy ilyen zene, és 40 után Bob Sinclair döntött egyet, hogy feldolgozza, és elég jól sikerült. Ez normális, segített

0: Radio Csak Igazi, ma is Schlager megy. Van egy jó hírünk, ugye, Marcikám?
1: Mire gondolsz, Kukikám? Nézd, ki van itt a stúdióban. Hazatért a magyar lány. Blond is, aki még, hát most még szerintem nem kapcsoltad DJ üzemmódba, most még Vivienként jött, még kicsit hat rá a jetlag, de nem sokára egy szupersztár fog mixelni, és hát a rádió egy összes frekvencián hallható lesz. Itt van velünk Blond is a stúdióban. Beköszönsz egy kicsit vagy majd? Would you like to say something? Ez a kiderült, hogy Blond is franciául.
0: Nem ez a baj, csak jobban beszél magyarul, mint én, ez a ciki benne.
1: Igen,
0: hello,
1: szóval.
0: Hello, Vivien.
1: You can use this microphone. Hello, szia, Vivi.
2: Nagyon értem a te magyarul.
0: Tessék?
2: Honnan tanultad a magyarul?
0: Hát itt próbáltam tanulni, de nem sikerült jól.
2: Á, akkor te francia vagy?
0: Francia vagyok. Párizsba születtem, ha? Igen, igen.
2: Okay.
1: Vivi, ő itt a magyar David Guetta. Kérd, ne sérts meg. Nagyon, very super famous a fickó.
0: Sok sikert kívánunk neked, Blond is. Köszönjük szépen, hogy itt vagy. Nem sokára te jössz adásban, jó? Én búcsúzom, visszajövök 19-kor. Marti, tiéd a telep, jó?
1: Belekezdünk nem sokára. Szuper okay. lesz.
0: Oké!
3: A műsor támogatója a Burger King. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tibi

0: Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: Itt egy Orlen.
7: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
9: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
10: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
9: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
11: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Do you think?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul a Rádió egy Live Mix Summer Edition a lemezjátszóknál. Blondis. Blondis!
0: Rádió egy!
2: És igen, a hír igaz, itt van már Blondis a stúdióban, kicsit összekaptuk magunkat. Az az igazság, Rádió Egyesek, hogy 5 perccel ezelőtt érkezett meg hozzánk Blondis, akit már nagyon-nagyon vártunk egész héten. El kell, hogy mondjam, hogy Blondis tud magyarul, mert ugye annak ellenére, hogy egy kanadai szupersztárról beszélünk, értesz magyarul, igaz, Vivi?
3: Persze, is beszélek is.
2: Ó, hát mindjárt gondoltam, meg hát mindig kiderül, hogy a legnagyobb parti arcok magyar származásúak. The biggest party faces in the world are turn out to be Hungarians, just like you.
3: And nem is think... tudtam azt.
2: Nem. Ó, hát akkor lehet, hogyha most eltöltesz egy kis időt nálunk, akkor majd ezt így megtapasztalod. Szóval 60 percen át Blondis is fog mixelni, aki az idei évben olyan helyeken lépett már fel, mint a Tomorrowland, állandó szerdai fellépője volt az idei szezonban a Pacsai Bizának, jól mondom, ugye? Club Space,
3: igen,
2: Miami.
3: Igen.
2: London, New York, Olaszország, és hát tudom, hogy azért a jetlag az ilyenkor hat rátok DJ-kre. Én ezt nem tudnám csinálni, amit ti csináltok, szóval szuperhősök vagytok.
3: Én most itt lakok Európában, nincs jetlag.
2: Jó, nincs a jetlag.
3: Jó vagyok.
2: imádom, hogy beszélsz, és ez egy nagyon különleges este lesz. Neked meg gondolom azért emocionálisan. It's an emotional thing to play music just for the Hungarian audience. Is it the first time? Ez az első alkalom?
3: Nostalgic. Mm-hmm. It's very nostalgic, mert itt jöttem minden nyáron a szüleimmel, és mind a családom itt voltak.
2: So. Picit, gyere, just come closer to the microphone.
3: Okay. Ja, mind a szüleim, meg a családom itt laktak, so...
2: Nagyon menő. És szerintem kezdjük is el a mixet, mert átkapcsolunk DJ üzemmódban. Milyen zenét hoztál, Blondis?
3: Jó zenét.
2: Akkor hallgassuk jó zenét itt a Rádió Live Mix Summer Edition-ben.

0: tanúsulnom. Érted ezt a magyart, amit beszélek?
1: Ja, érted.
0: Érted? De jó, azt mondtad, hogy a kukit nem annyira érted. You didn't really understand our
1: de
0: French.
1: Te magyar, te,
0: én magyar vagyok.
1: Igazi magyar.
0: Én alföldi lány vagyok. Te pedig honnan, a szüleid honnan származnak? Your parents are from?
2: Budapest.
0: Oh, pesti lány. But you were born in Canada, right? And you were raised up there. Kanadában születtél.
2: Igen, but they were still like immigrants, so I spoke sok magyar.
0: You feel like an immigrant? Úgy érzed, mint egy migráns lennél?
2: Nem, de mikor pici voltam, nem nagyon beszéltek angolul, csak ilyen like street mm-hmm. English. So sok kolbász csináltunk, sült sajtot, meg bort, meg beszéltem magyarul.
0: Hát akkor lényeget tudod, figyelj, ennél tudod, nagyon nem kell. You know what's really important. What was the first track? It was your own track? Mi volt az első dal, amivel kezdtél?
2: I released it yesterday. It's called How I'm Feeling. It's one of the tracks that will be released on my Energy Tapes.
0: Oh, because Energy Tapes is your new project. Ugye az Energy Tapes az Londis új zenei projektje. Beszélnél erről? Would you speak about
2: this
0: project?
2: Yeah. So Energy Tapes, you know, like everything in life is energy, and I'm all about energy. So I'm like, why don't I just start releasing Energy Tapes? So I'm going to release music in a different way now. Úgy megy, hogy van egy világ, mm-hmm. you know, ez a energy világ, ez egy más világ, ami minden, everything just flows, mm-hmm. okay? You know, with your new prime minister, your Hungary is just going to flow now.
0: Igen, most Blond is azt mondta, hogy minden energia, tehát ugye az, hogy itt vagyunk, az, hogy mondjuk libabőr van a kezünkön, az, hogy beszélünk, az, hogy zenét hallunk. When you entered the studio, your energy was a bit low and then it became higher than the music. When you started to DJ, your energy just dropped. Amikor elkezdtél zenélni, akkor a te energiád is megemelkedett. Ezt jól éreztem?
2: És az emberek adják az energiát, és akkor én visszaadom neki.
0: Na hát adjuk most az energiát, a rádió egy összes frekvencián, mivel megyünk tovább? What's the next track?
2: Ah, this is another track. Ami yun an Abracadabra label. With Noi and Guy Catch, Keep on Groove.
0: Oh, Guy Catch, Keep on Groove. Hát ezt nem tudom lefordítani. Jó, a magyarra. A lemezjátszoknál Blondie.
2: Legyen a groove.
0: Legyen a groove. Jó, majd tanulunk egy picit magyarul. Jöhet.
3: I placed the nags in the minds of the English. There was not a temple. Well, I knew I had

0: igazi szupersztár. Hát szerintem a DJ világ egyik legizgalmasabb női DJ-je, de nem szeretném így külön választani a nemeket, mert hogy...
1: Nem, igen.
0: Mert hogy tényleg egy ilyen igazi csodabogár vagy, blond is. A kanadai szupersztár, akinek most már egyre több Rádió 1-es kedvence van, és ebben az órában egy picit megismerhetünk. Ja, gratulálok! Lovers on the Dance Floor became on Billboard Dance Airplay Chart, right?
2: Yeah, it's in the top 10.
0: It's in the top 10?
2: Yeah, yeah.
0: Ugye van egy új dala, a Lovers on the Dance Floor, ami most bekerült a Billboard Dance Airplay listára, a top 10-ben, ami nagyon nagy dolog.
2: Sok-sok munka.
0: Sok-sok munka, igen, és alázat. Úgyhogy Blond is fog játszani a következő fél órában is egészen este hétig, itt a Rádió egy Live Mix Summer Edition-ben.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Jövőháza BT, a tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
6: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu. Iskolatáska, tornafelszerelés, ceruzák, füzetek, nyárvégi kiárusítások és egy ízletes kávé kellemes környezetben. Ez mind-mind mi vagyunk, a Family Center Szombathely. Keresd minket a Tesco és a Praktiker mellett. Parkolj ingyen, itt van minden.
4: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
7: De van olyan szülő, aki azt mondja, hogy legyen nála a telefon az iskolában.
8: Komolyan? De mert hogy délelőtt 11-kor eszembe jut, hogy Pistike vajon éle még? Hát persze.
7: Ez nem inkább olyan szülő, aki nem mer szembe menni a gyerekkel, és mindent alá tesz, és nem mer neki nemet mondani, és azért támogatja, olyan amit a gyerek akar. Tehát ez nem inkább arról szól, hogy jó, akkor legyen nála a telefon, mert a gyerek kiborul, vagy hisztis lesz, vagy egy hét kezelhetetlen, ha nincs nála a telefon. Tehát szerintem az iskolák sokszor inkább gyávaságból nem merik ezt megtenni. Vagy a szülőkkel való konfliktus kerülés miatt, pedig ha beleállnának, felszabadultabb, mosolygósabb, vidámabb gyerekek lennének nagyjából két nap után. Nézd meg azokat a gyerekeket, ahol elveszed a telefont. Egy nyaraláson vagy valahol. 10 perc van, beszélnek, röhögnek, medencéznek, jönnek, mennek. Adják 2-3-14 évesnek telefont, ülnek a medence mellett és pörgetik a telefont. Kis túlzása, most nyilván nem minden gyerek, nem minden élethelyzetben, de ez az általános korkép.
9: Mi lenne, hogyha nem a telefont tiltanánk be, hanem a Facebookot, meg a social media.
8: Mert na, a normális élet az valóban úgy néz ki, hogy ott van nálad a telefon, de tudod tudatosan használni. Egyikünk se tudja így. Érted? Igen, hát te is megfogod, ránézel, kicsit tekergeted. Érted? A világ igen, így lenne szép, így lenne demokratikus, hogy odaadjuk mindenkinek a mobiltelefon, meg mindent odaadunk, mert tudják rendesen kezelni. De mi se tudjuk rendesen kezelni. Hát te is hányszor kapod rajta magad, hogy csak görgetsz. A gyerek pedig még jobban rá tud erre függeni. Az igazi szép világ az az lenne, hogy persze ott a telefon, ha kell az órán valamire, akkor majd te fogod is. De nem, a gyerek biztos, hogy el fog indulni, és elkezd tiktokozni.
9: A szegényebb társadalmi rétegekben több a telefonozás, a magasabb társadalmi rétegekben már jobban meg tudják húzni ezeket a határokat, és már van az a fajta sikk, hogy nem kap korán telefont.
7: Én nagyon-nagyon-nagyon támogatom egyébként.
4: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
3: Köszönjük! Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most
3: Rádió
4: 1. Folytatódik a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Blondish. Blondish.
3: Rádió
0: 1. És igen, a lemezjátszóknál még ebben a fél órában a kanadai Star DJ Blondish, akivel még kezdünk megalakulni. Szó lesz az Abrakadabra parti sorozatról is, ami nem csak egy parti sorozat, hanem mi ez pontosan, Blondish? What is this Abracadabra that you just created before Lady Gaga? Lady Gaga előtt kitaláltuk már ezt az Abracadabra őrületet.
2: Ja, ő lett inspirál tőlünk.
0: Ja, ő nyújt az ötletet, a Lady Gaga. Milyen gondoltam? Lehet egyébként, lehet, hogy járt a bulidon. Maybe she attended one of your parties, right? In the US. So what is this Abracadabra?
2: Well, I mean, it's a party on the surface. Egy buli mindenkinek, de ha akarsz lejjebb menni, vagy benne menni többet, it's a whole world, because abracadabra azt jelenti, hogy I create as I speak. Hogy mit akarsz a te életedbe, azt meg tudod csinálni.
0: Aha, gondolatnak a manifest, it's like manifestation, manifestáció, egy kicsit.
2: It's a mindset, aha. Energia.
0: Energia, ez is.
2: I think az életünkben sok gondunk van, and we think a lot, and maybe it goes in a negative way.
0: Igen, sok mindenen agyalunk, ugye az élet mindennapjaiban, és Blond is abban is segít, hogy hát a zenéden keresztül egy kicsit kikapcsolódjanak az emberek. Mindenbe. És nem egy ilyen toxic happiness, hanem egy ilyen mindfulness, egy kicsikét.
2: Yeah, it's just like a mindset. Like okay. Minden nap, én dolgozom rajta, ez nem könnyű dolog.
0: Oh.
2: De, you know, it's just like I think positive on everything, and I see the destination, you know, hogy akarom a dolgokat.
0: Aha, na most viszont segítünk mindenkinek inspirálódni, meg egy picikét ellazulni. A lemezjátszóknál Blond is itt a Rádió egy Live Mixben. Azt írta neked Pisti, hogy gyönyörű vagy, Blond is. You know this
2: te
0: word?
2: Is gyönyörű vagy.
0: Pisti, gyönyörű vagy.
2: Pisti.
0: Blond is ezt üzeni. Egyébként 0623-111-111 a számunk, és akkor folytatódjon a varázslat, az energia, because you said everything is energy. Coming up next.
2: Most. Take Off. It's a new edit of the Airplane song by Rizzo.
0: Oh.

0: Hot Summer Edition, vagyis ugye két órások a mixek nyáron, hanem a lemezjátszóknál egy igazi szupersztár, Blondie, egyenesen, hát már ő sem tudja, hogy honnan, mert most Európában utazik sokat. Right, you're touring Europe.
1: Mindig.
0: Mindig utazol. Ezt hogy bírod? Ez nagyon nehéz lehet.
1: Egy jó család otthon.
0: Ez fontos.
1: Egy feleség, aki nagyon segít mindennel.
0: Azt tudni kell, hogy Blondie is magyar származás. Ugye Kanadában született, de ott nőtt fel. Magyar szülők gyermeke vagy. Nagyon sok mindent ért. Ez szuper a hangulat, szimpi a kanadai csaj, írják SMS-ben. Jó hallani a magyar beszédet. Aztán írja valaki, hogy más is azt írja, hogy gyönyörűen beszélsz magyarul.
1: Köszönöm, sok rossz viccem is van.
0: Na halljunk egyet, ha nincs benne csúnya szó.
1: Úgy csak mondom, like sarcasm.
0: Ja. Egyébként tudsz olyan magyar kifejezést, mert ugye te innen DJ-zni mész majd, ami ilyen DJ kifejezés?
1: Nem.
0: Kitalálunk egyet, amit majd mondhatsz a közönségnek, ami szalonképes.
1: Még mondják, hogy lemezlovas, vagy nem?
0: Te mondhatod. Szerintem te
1: az apukám
0: cuki.
1: Mondja.
0: Mert hogy az apukád ugye vinileken hallgatott.
1: Vinyl, he was a sailor, hajózás.
0: Tengerész volt.
1: Ja, sokat utazott ő is, akkor hazahozott lemezeket, és volt egy ilyen reel-to-reel. Ő is DJ volt, de nem úgy hívtunk. So, mert volt vinyl, és akkor rátette a reel-to-reel-re, és akkor csináltak bulit a házba.
0: A reel-to-reel?
1: Reel-to-reel, ez a terek.
0: De értem. És te is úgy kezdted egyébként, ha jól tudom, vinyled, és nézd, mit hoztam neked.
1: Oh, crazy.
0: Egy Mobi albumot, mert hogy te készítettél egy hivatalos remixet, ugye? A Natural Blues-ra, ugye?
1: Amit yeah,
0: a...
1: Natural Blues, azt csinált egy remixet neki, és akkor Coachella-ba Jacob Lusk,
0: igen, Jacob Lusk énekes, elénekelt a dalt.
1: Énekelte, és mind az internet akarta.
0: Virális lett magyarul, ugye?
1: Yeah, went viral online, és akkor múlt pénteken kiraktunk megint
0: az ő vokájával.
1: Ja, köszi szépen. Segítés.
0: Egymást első alkalom is milyen jól dolgozunk együtt. Figyelj, csak elhoztam neked a Balatont egy kitűzőn, mert azt hallottam, hogy te Balatonnál hallottál először house zenét.
1: Az igen. Ja, Siófokon.
0: Siófokon, igen. És ezt elviheted magaddal, hogyha mész túlnézni, mit szól.
1: Köszönöm szépen.
0: És hát köszönjük, hogy eljöttél, mert ez nagyon nagy dolog. És mivel megyünk még tovább, igen? Hát lassan a live mix végéhez közeledünk, de azért még egy-két track belefér. So what's next?
1: Because we're... Túrogombot.
0: Megbeszéltük Blondie is, hogyha valamit nem ért magyarul, akkor egy magyar...
1: Te mondtad, hogy valami káposztát.
0: Töltött káposztát mondtam, ez a segítség, pánikgomb. So what's the next tune? What's the next track?
1: Ami jön, ez egy ilyen új, még nincs kint. Most csináltunk egy énekessel, úgy hívják, hogy Hela.
0: Oh,
1: it's called Be Free. És senki sem nagyon hallotta még, szó. Te vagy az első.
0: Hát még elég sokan, mert hogy az összes frekvencián szólunk, ez a rádió egy Live Mix Summer Edition, a lemezjátszóknál pedig egy nemzetközi szuperstar DJ Blondie is.

0: Lovers on the Dance Floor. A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, ez pedig a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. Duplán különleges volt az elmúlt 60 perc, hát ugye egyrészt hosszabbak lettek a live mixek egy nyári szezonban, másrészt nem mellesleg Blond is, a kanadai Star DJ mixert 60 percen át, és hát annyi mindenről lehetett volna még beszélgetni, de hát ugye ez nem egy podcast műsor, itt van a podcast...
1: Miért nem?
0: Gyere legközelebb, jó, csinálunk egy podcastet.
1: Jó.
0: Jó, nagyon szívesen elbeszélgetünk veled, hát bármi itt a Rádió Egyen,

0: hol léptem a fel, mert hogy egyébként még máshol is fellépsz.
1: A itt Budapesten?
0: Hát,
1: ja, megyünk voltak? Dolgozni, megyünk munkázni. Vajda Hunyadvárba.
0: Na, figyelj, ezt ki tudtad mondani?
1: Háromszor. Vajda Hunyadvár, Vajda Hunyadvár, Vajda Hunyadvár.
0: Teljesen jó. Figyelj, most hirtelen egy random emberhez oda menjek az egyes villamosról, nem biztos, hogy ennél jobban kimondja. Fantasztikus

0: bocsánat. Ez az első ember a világon, akit hallottam, azt mondta, hogy I'm not a hugger. Én nem öleltkezek.
1: It's Eastern Europe, you know. You were raised in Canada. Kelet-Európa, az kemény.
0: Amerikában mindenki szeret ölelgetni.
1: Igen?
0: Ja, mindenki mondja, I'm a hugger.
1: Oh. Hát nagyon köszönjük, hogy itt voltál, és tényleg bárunk tiszta. Máskor is blond is zenélt az elmúlt 60 percben. Isteni volt, köszönjük szépen.
0: Puszi, puszi!
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
7: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
9: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
10: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
2: Reklámot hallottak.
11: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: Jövőháza BT, a tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
13: Iskolatáska, tornafelszerelés, ceruzák, füzetek, nyárvégi kiárusítások és egy ízletes kávé kellemes környezetben. Ez mind-mind mi vagyunk, a Family Center Szombathely. Keresd minket a Tesco és a Praktiker mellett. Parkolj ingyen, itt van minden. Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fioreboutor.hu.

0: megszólalnak. A új zene akkor is rádió egy, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, kívánságműsor 20 óraig, most kit köszöntsünk, haló, haló!
2: Szia, Vivien vagyok.
1: Szervusz Vivien, mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok.
1: Jól vagy? Na, az a lényeg. Mi a program ezen a hétvégén?
2: Ezen a hétvégén csak pihenés.
1: Csak pihenés, jól van. És közben hallgatod a Rádió Egyet, ugye?
2: Igen, igen, és szeretném megdicsérni Blombis mixét, nagyon jó volt.
1: Na, ennek nagyon örülünk, tényleg ügyes volt, hát ugye világsztár DJ-ről van szó. Én csak tanultam mellette, de van egy pár trükk, amit ellopom tőle. Na jó van. Mit szeretnék kérni tőlem?
2: Én egy Ed Sheeran számot szeretnék kérni.
1: Oké, okay, kinek?
2: A családomnak, páromnak, mindenki vigyázzon magára, legyenek nagyon jók, és még élvezzék ki a nyarat, így az utolsó napokat.
1: Oké, okay. Rendben, köszönöm szépen a telefonát, és én is kívánok neked egy szuper kellemes hétvégét, jó?
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Ciao, ciao, szia, szia!
2: Ciao!
1: Nincs mese, érkezik egy sírán nálunk, a szem címe Azizám, itt a Rádió Egyen, a Reapukika, minnyitsd be!
0: Cookie

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Az előbb volt semmi blondi is egy órán keresztül itt a Rádió Egyen. Komolyan mondom. Na, jó. Jövett többször. Kívánság műsor 20 óraig, most kit köszöntsünk. Haló.
2: Szia, Kuki, Kata vagyok.
1: Kata, mi újság? Hogy vagy?
2: Jól vagyok, hallgattam a mixeket, nagyon jók voltak, úgyhogy gondoltam, kérek egy számot.
1: Jó, figyelj, melyik mixet tetszett a legjobban, a Kuki vagy a Blondis?
2: Hát a tied. Egyértelmű.
1: Remélem, most Blondis nem hallgatja. Jó van, udvarias vagy. Na, két ötelem Roy és David Puentes, Golden Summer, nagy muzsika, az biztos, jó az ízlése, de kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát akkor Blondisnak, hogy ne sértődjön meg.
1: Jó van. Rendben, a program hétvégén mi lesz?
2: Hát pihenés.
1: Pihenés. Jól teszed. Köszönöm a telefonáltal, és vigyázz magadra, jó?
2: Köszi, szia.
1: Ciao, szia. Nincs mesele, a fiúk érkezik, denunk Lloyd, David Puentes elegütt, Golden Summer, ez a szám címe. Hálé a pukika, mindíts be.

0: Spooky Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620-3-111-111. Hívd most! Cookie csak rád vár.
2: Hey, what's up? It's David Guetta and you're listening to my French friend, DJ Cookie on Radio 1 Hungary.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonaltú show végén hűséges telefonálunk, Gizmo, szervusz Gizmo!
2: Hello, Puki, Gizmo vagyok.
1: Hogy vagy?
2: Menjünk dolgozni, tegnap elálltunk, átjöttük már a pörinkat.
1: Igen, igen, tegnap is én is diszkoztam, és na, nem volt egyszerű az időjárás, de ez ilyen. Jó munkát kívánok neked, közben kiáltál tőlem Alex Kenji, Bambore, ez az egyik kedvencem. Kinek szeretnéd küldeni, drága Gizmo?
2: Vivinek, Jósnak, Anikónak, a csapatomnak, és persze Bobinak.
1: Boginak?
2: Kinek így szeretnék.
1: Oké, jó munkát kívánok neked, vigyázz magad, rám állítólag nem lesz eső, jó csokszorok.
2: Oké, rendben.
1: Ciao, szia. Jó kis nyári angulat érkezik nálunk, Alex Kenji, Bambore itt a Rádió Egyen.
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Gyorsan megy az idő, itt van a mai utolsó telefonaló. Hello!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Na Viktor, mi újság, mit jól csinálsz?
2: Köszönöm szépen, érdekes módon megint egy rendezvényt hangosítok, közben pakolunk, és egy kis háttérzenét szeretnék itt a fiúknak.
1: Ja jó, oké, rendben, és akinek szóljon, a fiúknak?
2: Mindenkinek, aki dolgozik, ténykedik.
1: Jó van, oké, merre van az a kis rendezvény?
2: A Hajdúságban egy településen egy falunapot csinálunk.
1: Na jó,
2: Hajdú vidközségben.
1: Jó van, akkor sok sikert kívánok nektek, és jó munkát, jó?
2: Köszönjük szépen, sziasztok!
1: Ciao, ciao! Érkezik nálunk akkor az iseni Coldplay, A Sky Full of Stars, itt a Rádió Egyen, alé, hopp, kukikám!
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Ciancsu a Rádió Egyen.
1: Én búcsúzom tőletek, előtt fiúk, hamarosan bekapcsolunk. Zamardi, igen, ott van a Rádió Egy Stage a Strand Fesztiválon. Érkezik a diszkosi csapat, mielőtt közelebb, holnap újra találkozunk 17 órakor. Én kívánok mindenki neked szuper kedves estét, és még egyszer köszönjük, hogy Blund is itt volt velünk, személyesen is mixelte nagyot. Ki voltam, sziasztok!
2: Hi, I'm Ava Max.
0: Igazi mai slágermegy, ez a Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: De mi van, ha az van, hogy tudod, mert egyszer csak megérzed, most éppen kapod az embóliát, igen, és van annyi lélek jelent, hogy felállj, igen, de akkor kimegy belőle az élet, és beleomlasz arccal.
4: A budiba, a saját.
3: A budiba, és sohasem engem fog tudni megmondani, hogy mi történt,
5: hogy mit
3: valójában.
5: Akar csinálni? Fejjel lefelé a saját bidéjében, arccal lefelé, mit ívott belőle? A hülye azt hitte, hogy innen lehet inni. Hogy arcot mosott.
4: És ráadásul, ha arccal előre vagy, amikor benyitnak, pont a feneked van szembe.
3: Tök mindegy, hogy halsz meg, úgyis kellemetlen. Tehát, hogy egyszer nem
5: de miért? Elalszol, és lehozzák, hogy álmában elaludt szépen át. Az szép, nem?
3: Szóval ez a fedősztori.
5: Ez mindig a fedősztori?
3: Álmában elaludt, valójában kifelé kúszott a sparhelyet felé.
5: Mint a Terminátor.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió 1 Jack Daniel's Stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió 1 világába.
3: Lépj be a jövőbe.
2: Rádió frekvenciák kapcsolódása. Az összes frekvencián élőben.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mely 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, és adrenszindülő diszkósít, ugye, én már 20 éve a Rádió egyen, kérem szépen. Ma este pedig a helyszín, itt Zamárdi, a Rádió egy stage, a Strandfesztivál utolsó napján. DJ Junior vagyok, köszöntök mindenkit itt a helyszínen és a rádió készülékek előtt is, FM-en, weben, applikáción keresztül is. Az Empire of the Sun-nal, Michael Kalfen-nel, és a Swedish House Mafia-ba, X1-lel. Ezzel megyünk tovább.

Hello Strand Festival, Hello Rádió 1 Stage, DJ Junior vagyok, élőben megyünk az összes frekvenciáján a Rádió 1-nek, valamint FM-en, és ezen kívül webben is ott vagyunk, applikáción keresztül is szerintem minden egyes felületen látható és hallható, hogy mit zajlik itt Szamárdiban.

hangulata van, gyerekek, hihetetlen. Ha még nem jártatok erre, akkor nézzetek be hozzánk, főbejárat. Bejöttök balra, aztán megint balra. Konténerek, és itt a Rádió egy stage. Megyünk tovább egy eredeti valódi DJ Juniorossal. The Rock Project és a Never.

Rádió egy csak igaziban sláger megy a helyszín, a Strandfesztivál utolsó napja itt Zamárdiban a Balaton partján. Az első órában, mint 20 éve mindig a Rádió egyen. Diszkosít Radio Show, más a srácokat, a Hamait meg a Bárány én képviselem. DJ Junior vagyok, de utána folytatódik természetesen World is Mine-os Rádió egyes DJ-kel a program. Itt van már U.S. Gary, és itt van Kollár is. Ő csap vele pontosan 21 órakor az elektronikus zenébe, és így megy ez majd hajnalig. Rádió egy stage, jó szórakozás mindenki!

in the house, és én DJ Junior, a fiúk képviseletével is ezzel búcsúzom. Azzal a dallal, amit több mint 7 millió ember látott már a YouTube-on, ezt nektek köszönjük leginkább, viszont összesen 10 000 forintból készült a klip, nem volt nagyon drága, sőt olcsó. Ezzel búcsúzom mindenkitől és a Discoshit Radio Show. További jó szórakozás,

üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió egy Jack Daniel's stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió egy világába. Lépj be a jövőbe. Rádió frekvenciák kapcsolódása. Az összes frekvencián élőben.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. 2026-ban az utolsó napon a Strandfesztiválon. És azért is szeretem

2025 eleje óta minden hétfő este kapok egy olyan lehetőséget a Rádió 1-től, hogy megmutathatom a legjobb zenei arcomat. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy itt vagytok!

Nagyon érzelmes vizeken kezdjük el a közös óránkat, de ígérem, hogy a végére odalépek a gáznak. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!

0: urak, Isten hozott mindenkit a Rádió egy stage-en. Itt vagyunk Zanárdiban, 24 fokos a ma este, itt a Balaton partján. Isten hozott mindenkit a Strandfesztiválon, ez az utolsó este. A lemezjátszóknál Kollár, kicsit később. Itt lesz még ma, képzeljétek el, Jamina. Jön a Stadium X. És jönnek még nagyon-nagyon sokan mások. Üdv a hallgatóknak és nektek is itt a helyszínen.
1: Every time that we dance to the beat. Every time we kick it, you need. Every time that we rock to the beat.
2: El nem tudom mondani, hogy mennyire jó érzés az, hogy sok ismerős és nem ismerős arc is látom, hogy miattam érkezett ide a Radio Stage-hez. Köszönöm szépen! Hello!

Nem titok, hogy az az elektronikus zene a kedvencem, amiben van vadság, de meg van fűszerezve érzelemmel. Vintage Culture, köszi, hogy ilyen vagy!

Köszönöm szépen, Geri, és köszönöm a drága rádióhallgatóknak, és a Strandfesztiválon bulizóknak is!

És őszintén remélem, hogy mindenki nagyon jól érzi magát. Jöjjön egy saját értelmezés! Kollár verzióba itt a strandon! Hello Radio, egy csak igazi mai sláger megy! Mi másról szólhat ez, mint a szerelemről, nem? Csak a szerelem!

0: boy, I know what I want from that DJ. The spent of vibe, the master.
1: Akinek segít, nyugodtan becsukhatja a szemét, kivéve ha autóba ültök ott, ne.

Egész nyáron járjuk a világot a Rádió Egyel. Majdnem, hogy az összes fesztiválon ott vagyunk. És hogy ebben rám is számítanak, ez nekem végtelenül megtisztelő.

és tényleg nem tudom, mikor tapasztaltam, vagy hogy tapasztaltam-e valaha olyat, hogy tényleg ennyien csak miattam érkeztetek ide a stage-re. Nagyon szépen köszönöm! Ne tessék elfeledni, minden hétfőn este 11 órától a World Is My Radio Show-ban Juhász Gerivel!

Rádió egy már nincs sok belőlem. Nagyon hálás vagyok, hogy ennyien összegyűltetek itt a stage-nél, végtelenül megtisztelő ez nekem. Még mielőtt kiköszönnék a Gerivel, szeretnék mindenkinek további nagyon jó nyarat kívánni. És meleg szívvel ajánlani a Rádió egyet az év további részében is.

Nagy elektronikus zenei megfejtésekben vagyok itt a végére, de azért mégiscsak egy fesztiválon vagyunk. És a drága rádió hallgatók is lélekben. Bulizzunk egyet!

Hölgyek, urak, itt a Radio Egy Stage-en, Zalárdi van, a Stunt Fesztiválon 2026-ban az utolsó estén. Ha tetszett a buli az elmúlt egy órában, kollár a World Is My Radio Show-ban minden hétfőn, 11 és évvel között, mindig élőben. Ma is megy a buli egészen hajnalig, élő közvetítés a Radio Egy frekvenciáin, szokás szerint éjfélig. Na nézzük, kollár, hogy érez?

0: Üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió 1 Jack Daniel's stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió 1 világába. Lépj be a jövőbe. Rádió frekvenciák kapcsolódása. Az összes frekvencián élőben. A Rádió 1 Jack Daniel's stage-en. A lemezjátszók mögött.
1: Strandfesztivál, szevasztok! Az utolsó este, itt a Balaton partján 2026-ban. Szeretettel köszöntök mindenkit, élőadásban vagyunk a Rádió 1 összes frekvenciáján. A hallgatóknak mondom, ha itt vagytok a közelben, gyertek! Bejöttek a főbejáraton, és itt van rögtön balra a Rádió 1 stage. Nagyon nagy, nagyon fényes, nagyon hangos, és itt vannak Magyarország legjobb DJ-i. Közülük a következő egy órában, a lemezjátszói mögött. Az egyetlen magyar DJ, akit Martin Garrix követ az Instagramon, óriási bulit csinált tegnap is. És hát erre ma ráteszünk még egy lapáttal. Fogadjátok szeretettel! Úgy hívják őt, hogy Pull Max!
2: Kellemes szép estét kívánok, Rádió 1 Strandfesztivál! Elérkeztünk az utolsó naphoz, de ez még csak a kezdet! Jönnek a legnagyobb zenék a következő egy órában is! Hozzuk a minőséget, amit megszokhattatok! Úgyhogy gyerünk, szeretném látni az összes kezet a magasban!

0: legnagyobb elektronikus zenei fesztiválján. Na ne, hogy ő is a World Is My Radio Show-ban mixel a lemezjátszói mögött. Most! Full Max!
1: Így van, Strand Fesztivál, ahogy megszokhattátok! Kellemesen elindítottuk az elejét, és még mi várnak a következő 50 percben is! Jönnek az új megjelenések, jönnek a jobb-nájabb dalok. Ezért jöttünk ma este, hogy közösen bulizzunk, figyelj!

0: Az idei nyár, meg ez a mai éjszaka hamarosan már csak egy szép emlék, ezek az utolsó nyáresték, és tudjuk jól, hogy nagyon sokan tele vagytok gondokkal, problémákkal, és most hoztunk egy dalt, aminek az a legfontosabb üzenete, hogy ezeket mai éjszakára felejtsétek el, hagyjátok magatok mögött. És ugye említettem, hogy ez az a fiatalember, ő az a fiatalember itt mellettem, akinek az egyik remixét játszották a Tomorrowland-en pár hete a világ legnagyobb elektronikus zenei fesztiválján. Hát akkor meg is mutatjuk ezt a zenét. Hölgyek, urak, itt van Full Max!
1: És akkor én folytatásként fel is raktam azt a dalt, ahogy mondta Geri is, ami szerencsére a Tomorrowland nagy színpadán szólalt meg az elmúlt hónapban. Úgyhogy gyerünk rá, négyes közönség! Mutassátok meg, hogy itt még nagyobb hangulat van, mint ott akkor.
0: Leave the bird behind.

Na mi újság, Strand Fesztivál, mi van veletek itt a Rádió Stage-en? Jó sokan lettünk ma este is. Megy a buli egészen hajnali 4-ig. A nyár többek között arról szól, hogy gyűjtsünk fantasztikus emlékeket. És abban biztos vagyok, erre a mai szakára nagyon sokáig fogunk emlékezni. Hölgyek, urak, a lemezjátszóknál! Pull Max!

Na és akkor srácok, egy kérdésem lenne felétek. Ki az, aki bulizni jött ma este hajlása?

like money, fancy shit.

Ha valakinek a hangok a fejében azt mondják, hogy el kellene menni, hogy ide kellene jönni a Strandfesztiválra, a Rádió egy stage-re, hát akkor jöjjön, ma este jön még a Lavingans, a Stadium X, Jamina, Lotti Beg és Csauri. Na de most a lemezjátszóknál, Full Max! I know I should sleep.

Na és akkor nyeres Tolt Fesztivál! Közösen együtt! Csinálunk egy óriási Instagram sztorit! Hogy lássam a kezeket a magasba! Nagyon szépen néztek ki! És figyelj, hagyjam a hágotokat! 3, 2, 1! Mindenki sikít!

Élőben vagyunk a Rádió egy összes frekvenciáján. Azt szeretném nektek mondani itt a Strandfesztiválon, a Rádió egy stage-en, hogy ez a fiatalember itt mellettem a valaha volt egyik legprofibb, egyik legfelkészültebb, egyik legalázatosabb DJ, akivel együtt dolgoztam valaha, ever. És megérdemli, hogy itt legyen veletek ma este. Nagyon-nagyon szeretünk vele dolgozni, és nagyon szeretünk benneteket. A Strandfesztiválon, a Rádió egy stage-en.

Ma este mio Junkas, igazi ritmus! Gyere, gyere! Ma tőlünk hangos a Balaton! És a fél ország! Megyünk élőben a rádió egy összes frekvenciájára, egészen éjfélig! Strand Fesztivál! 2026! Rádió egy stage! Utolsó este! Gyertek, ha nem ezt játszok már!

tudom szeretném látni, hogy mindenki, aki eljön a bulizni, ugrál már közösen! Készülj fel!

0: Strandfesztivál Radio Egy Stage. Ma mi vagyunk a Balaton hangja. Sőt, most mi leszünk a fény az éjszakában. Szeretnénk megkérni benneteket valaki, akinél van telefon, és szerintem mindenkinél van, vegye elő. És egy kicsit kapcsoljuk be a vakut, miközben szól ez a zene.
1: Szeretnénk látni az összes vakut a magas belül, látsz jobb oldalt?
0: Ez az.
1: Az online hallgatóknak megmutatjuk majd ezt a csodás fényképet, hányan vagyunk itt ma este. Gyerünk ott hátul, és szeretnénk látni az összeset. És akkor énekeljük közösen!

0: Egy igazi fesztivál klasszikus! Itt a végére! Na figyelj!
1: Avicii örökké él a Rádió 1-en, és ez a mai éjszaka örökké élni fog a szívünkben.

Sokszor szoktam mondani a barátaim és családaim körében, hogy egyszer élünk, úgyhogy meg kell élnünk az összes kibaszott pillanatot. Gyere még egyszer!

És itt a végén szeretnék csinálni veletek egy közös képet, ugye még egyszer utoljára szeretném látni az összes kezet a magasban, aki bulizni ott már veleste velem. Figyelj! 3, 2, 1!

0: üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió 1 Jack Daniel's stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió 1 világába. Lépj be a jövőbe. Rádió frekvenciák kapcsolódása. Az összes frekvencián élőben. A Rádió 1 Jack Daniel's stage-en. A lemezjátszók mögött.
1: Hello Strandfesztivál! Szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Rádió 1 stage-en, az utolsó este a Strandfesztiválon. Én vagyok Juhász Geri, aki a DJ-ket terelgeti. Óriási a buri, egészen hajnalig megyünk ma is. Nagyon köszönjük, hogy ilyen sokan itt vagytok velünk, és hát ezt a következő egy órát is imádni fogjátok. Innentől jönnek a szexi zenék. Fogadjátok szeretettel Kabai Andrist, itt van ma is a Loving Arms!
2: Hello Geri, hello mindenkinek, üdvözlöm én is a Rádió 1 hallgatókat, valamint annyira jó szétnézik összetek, annyira jó szétnézni, hogy annyira jó hangulat mindenkinek, és hogy utolsó napon is maradt mindenkinek energiája, hogy kiadjuk magunkból. Készen álltok a bulizásra? Fel a kezem mindenkinek, aki igen! Szóval, Geri, nincs mese, csapjunk bele!

Bennő egy hallgatókkal is meg kell osztani, hogy a fesztivál utolsó napja egy valamiért, a másért nem is mindig oké. Nem kell tanítani már nektek semmit, már mindent tudtok! Háromra jön, egy sikolj! Figyelj! Egy, két!

Mindenkinek van egy sajátja. Na szóval egy a lényeg, ha nem figyeltek ma este, akkor a szúnyogot nagyon könnyen benyelitek. Gerinek leesett. Lassan, de igen. A Rádió és Szégyen. Szabáti Valós Pankfesztiválon.

strandfesztiválon lévő emberek nem csak azt lehet rájuk mondani, hogy igazán tudnak fesztiválozni, hanem jó szívűek is, mint az iménti példa mutatta. Rádió, úgy és úgy mindenki, figyelj!

0: Mert tudtam, hogy a tavalyi évet megismételjük.
1: Köszönjük, hogy itt vagytok velünk ma este is. Mindjárt vége a nyárnak. Strandfesztivál, Radio Estate, szombat este, utolsó nap. A lemezjátszóknál,

0: Geri, mit gondolsz, a csajok jól érzik magukat?
1: Elképesztően jók a csajok ma este is a Rádió egy stage-en, mint Zedló óta folyamatosan. Úgyhogy hölgyek, ez most nektek megy itt a Rádió egy stage-en. Tőlünk nektek!

Andrisomon üresen és a Lavingham Kft-ben számított rám. Ti pedig mindig számíthatok ránk, ha minőségi elektronikus zenét szeretnétek. World is Mine Radio Show a Rádió 1-en minden este a hét minden napján 9-től. Szombatonként vele a Lavinghamszal.

0: Ma este a rádió egy stage-en, jön még a Stadium X, jön még Lotfi Begi, itt lesz Jamina, aztán pedig majd Csauri. Most viszont a lemezjátszóim mögött a Loving Arms, aka Kabai Andris, különös ismertetőjegye, ma este jó az illata. Ma este is!
1: Geri, ahogy mondtam az imént, ma este az ünneplőssel fújtam be magamon.
0: Imádom ezt a csávót, aki nincs itt, bálhatja, de még nem késő elindulni. Élő közvetítés a Rádió 1 frekvenciáin éjfélig. Buli, hajnal 4-ig, Magyarország legjobb DJ-vel. Strandfesztivál, ez az utolsó este. A Rádió 1 stage-en, a lemezjátszóknál. A Loving Arms.

girl. Uh-uh.

I love it! Csak úgy mindenkinek, aki a Strandfesztiválon van, valamint jobbira minden napokat! Hogy van ez itt elő, tudjuk?

Keri említette az imént, hogy nem sokával, az pontosabban hamarosan vége van a nyárnak, úgyhogy még itt van az idő, 2026 nyarából emlékeket gyűjtsetek itt a Strandfesztiválról! Csak egy kis szelet, csak egy kis apróság!

0: Kezdnek a Stadium Access srácok, szavasszok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió egyen. Hey, Mr. DJ. A budapesti stúdióból élőben. World is Mine. Juhász Gergővel, a lemezjátszóknál. Ladies and gentlemen. Earth and Days. Earth and Days. World is Mine Radio Show.

0: megint, addig is élvezétek a szombat éjszakát, jó bulizást és további szuper hétvégét. Ciao.
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

0: long time. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a Strandfesztiválon pedig ugyancsak váltás van, a Stadium X után most Jamina lemezjátszók mögött, itt a Rádió 1-en pedig Rédáton után a Rádió 1 DJ-e Kuki, aki folytatja Kárnerrel, a nagy kedvenc a Fire, amit már is indítok.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Kárner.
1: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is leger megy.
3: Ez a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és mi tényleg mindig egy picit többet, picit jobbat akarunk adni. Ezért tegnap például egy igazi világsztárt hoztunk el a live mixbe is, itt a stúdióban Blond is keverte 6 órától 7 óráig az igazi mai slágereket, és egyszerűen szenzációs volt. Na pont ezért gondoltam, hogy most őt választom a folytatásra, Blond is, és a Lovers on the Dance Floor itt a rádió.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hát kb. Amilyen zenédíjat meg lehet nyerni, ez a dal megnyerte Lady Gaga és a Shallow, a fogyadásban pedig az újdonság Kamrától a Hug Yourself, amit